FM 90,3. Ez volt a szubszonikus elmélet első órában Dave Vincent-tel. A második órában pedig velem Vidával. Tilos Rádió.

connections. Vibration. Good vibrations.

0: Yoregelt kivanok, ez itt Fab és
1: Lina.
0: Yoregelt mindenkinek.
1: És Yoregelt a buszsofőrnek, aki nem kelt fel. Szia, Klenszony.
0: Yo, let's go for 1 hour of music and it's time to wake up and especially to the bus driver 91 who should wake up. Let's go for 1 hour of music. C'est parti pour 1 hour de musique. I want to say a little event that will occur soon. In June, there will be the Tilos Marathon. And on June 7th, there will be Alex Kasiak who will come to the Fab Mix. He will be the special guest. He's the founder of Transglobal Underground, and the band will play one day later. It will be on June 8th. Nem sokára lesz Tilos Marathon, ez lesz júniusban, és június 8-án fog jönni Budapestre Transglobal Underground. Edna Pellott fog jönni a Fab Mixba, mint egy speciális vendég Alex Kasiak Transglobal Underground ban játszik. Nem elfelejtések, hogy nem sokára vége lesz a Z100-eket, akkor akartok segíteni Tilos Rádiót nyugodtan. C'est parti. Now it's Massive Attack, and the next song will be Transglobal Underground. What a surprise.

シナリ浅輪

0: Stílus Rádióban 90.3 FM a stúdióban én, Fabien, és Vududu, és itt van fog játszani a következő műsorban Cell Actionless, ilyen nagyon specis jó vinyl selectionnal. Good morning everybody, bonjour à tous, sous taille. You are now listening to the Qualitons, the last music of this Fab Mix in less than 1 minute. Cell Action will begin with Voodoo Doodoo. Ciao, Bui San. This was Fab and
1: Nina.
0: And don't forget for the 1% for Tilos Radio and also the Tilos Marathon on Transglobal will play over there. See you next week. Ciao.

I am a Gibson. I am a

Tak,

Then,

Down to the gun, the ticket,

0: That was Alap, an Indian classical music radio show.
1: Társadalmi célú felhívás következik. Kérjük, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez személyi jövedelem adót 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800-2454-242.
2: 41.
1: Ez itt a Tilos Rádió. Köszönjük, társadalmi célú felhívást hallottatok.

0: Hazádnak rendületlenül légy híve.
1: Rendületlenül légy híve.
0: Bölcsőd az, és majdan sírod is.
1: Bölcsőd az.
0: Mely ápol és eltakar.
1: Majdan sírod is.
0: A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely.
1: A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely.
0: Halnod kell.
1: Áldjon vagy verjen sor.
0: Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére fogott. Ez, melyhez minden szent nevezett.
1: Ez a föld.
0: Egy ezred évcsatorn.
1: Melyen annyiszor apáid.
0: Itt küzdenek honért a hős árpádnak
1: adai. Ez, melyhez minden szent nevezett.
0: Itt törtek össze a bigát hunyadnak karát.
1: Itt küzdenek honért a hős árpádnak adai. Itt törtek össze
0: a bigát legjobbjainkat a hosszú
1: karát. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat.
0: Oly sok viszályt.
1: Elhújtanak legjobb.
0: Megfogyva bár, de törve nem.
1: Itt annyi felszerencse közt. Oly sok viszályt után. Megfogyva bár, de törve nem.
0: Hozzád bátran.
1: Él nemzete hazám.
0: Egy ezredéni szenvedés.
1: Népek hazája, nagyvilág. Hozzád bátran kiállt. Az egy ezredévi szenvedés ér, éltet vagy halál.
0: S keserben annyi
1: hűkedet szakadt meg a halál. Hogy annyi szív hiába
0: nem lehet, hogy ész erőszak.
1: Keserben annyi hűkedet
0: szakadt. Hiába sorvadozza a halál.
1: Az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat. Hiába sorvadozza a
0: halál.
1: Még jönni kell, még jönni fog egy jobbkor, mely után buzgó imádság epedez százezeket.
0: Ha jönni fog, ha jönni kell,
1: jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál.
0: A temetkezés fölött egy ország ér.
1: A temetkezés fölött egy ország ér.
0: A sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül.
1: Nemzet süllyed el, népek veszik
0: körül. Az ember millióinak szemében
1: gyász. Ember millióinak szemében gyász.
0: Légy híve rendületlenül hazád.
1: Légy híve rendületlenül hazád.
0: Ez éltető.
1: Ez
0: elbukál antyával.
1: Elbukál antyával ezt akar.
0: A nagyvilágon.
1: A nagyvilágon e kívül
0: nincsen
1: számodra hely.
0: Áldjon
1: vagy verjen sors kezed.
0: Élned. Élned.
1: Halnod
0: kell.

felség vizeinken hajók siernek olykor. A patkányok hagyják el mindenek előtt a fedélzetet. Nem vagyunk mi helydehely legények, mások tisztek sem vagyunk, nem vagyunk derék kapitányok. Volnánk csak jámbor hegedősök, kóré muzsikával, pici furujával, szorongó torokkal, elkékülő szájjal, görcsbe rándultan is fújjuk ugye bátyám a végső pillanatig. Miként am a zenekar a titánk fedélzetén. Fehérben. A hegyek alatt alszanak a falvak. Ráncos kis öklüket szájukba veszik. Bajszukon sássú sorász, fölöttük fagy sarabolgat, hajukat havak lengetik. Halántékukról fölröppen egy-egy erdős, mindig csak pernye, mi visszahull. Fejük alatt a sárga ég, a rőt töreg zizek, tapodják kis betlemesek, de jászoltalanul. Aludjatok csak kiterítve szépen, a szuszogást majd gondozza a szél, a fájdalom pirosa úgyis észrevétlen üt át, mint gézen a vér. Kocsmafüst. Itt, hol még remeg az ajtó félfába vágott fejszenyél, s a forralt szújka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perzselő havasi szél. Átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak,

mélyében folytott forradalmak hálnak, s gondolja, addig is még eljátszik veled. Fogai között forgat, tört cseresznye szárak merednek mennybe fénylő csontjait. Csupán az inget hófehér világa rothad a mélyben, férgeket vakít. Bolond egy földez látott, örül, hogy veled játszhat, s csak tépi magát, szeret, nem szeret. Erdély hegyei közt a kósza árnyak, meg-meglazul idegrendszeret. Hálunk, vergődünk benne némán, s szavaid is a cikkanú halak, nőnek az álmok morzsa maradékán, s szunnyad a nép villámos ég alatt. Ne bántsad érte, Sándor, elég kín így is az, hogy szomorú fűnő seges várnál a koponyádból, s még dúl a mélyben az a háború. A tökély kiszemeltje Bolyai János emlékének. Elmém, hogy működjék, ne csak lássam, tartottam csikóként parázsom, s lettem jó járása, kedve véget a tökély kiszemeltje. Nem hódolhatok én-e ritka öröklétnek, mely elnémítna. Hatalomnak, ha nincsen arca, zsarnoknak, kinek nincs hatalma, űrnek, amelyben nincsen helye gondolatnak, hogy megfigyelje. Akarom, kitessék, konok voltam. Saruit immár meg nem oldom, nem fogadok fölibém rendet, csak mit magamnak én teremtek. Tántoroghat a tökély dultan köröttem, mert már megtanultam szítni picin parázsból a lángot, s a semmiből egy új világot. Kányádi Sándornak. A nyikóvizén, küküllőn, maroson és olton dagasztó teknőbe ülnek, mosó teknőbe szállnak a gyermekek, s egyikük eljut az óceán. Felség vizeinken hajók süllyednek olykor, a patkányok hagyják el mindenek előtt a fedélzetet. Nem vagyunk mi helydehely legények, másodtisztek sem vagyunk, nem vagyunk derék kapitányok. Volnánk csak jámbor hegedősök, kóré muzsikával, pici furujával, szorongó torokkal, elkékülő szájjal, görcsbe rándultan is fújjuk, ugye bátyám, a végső pillanatig. Miként am a zenekar a titánik fedélzetén.

Fától fáig. Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban, fától fáig lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne, csak ne gyalog kellene, csak le ne menjen a nap a tisztásul, legalább a csengettyűt hallanám. Meg-meg torpan, futásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna borzongó nyárfa levelek közé, de hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérnyi, tallérnyi, fillérnyi tisztáson. Visszafelé majd sörényébe markolok, vágtába jövök, csak addig a vastag bükki, ha még az innen számított ötödik fáj, őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, árnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfa levélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Még két fáig, három fáig, hallom, nem hallom, hallom. Ha eljutok addig a tisztásig, katona leszek, hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát, Amerika is elveszhet, de én megtalálom. Sörényébe markolok, még egy, még három, proféta leszek, betegeket gyógyítok, Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat, tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja, fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Most nem hallom. Biztos állnak, jól laktak már, bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem, hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda, mézes lett a mackóra. Szól a csengő, most is hallom. Jól eljöttem, hol a tisztás? Innen még visszatalálok. Morzsát hintek, gajat török, nevemet a fába vésem. Szól a csengő, most is hallom. Folyton hallom, hallom régen. Hallottam az anyamében. Megvár a nap, meg a nyárfák. Róka, alkony, farkas éj. Haladj tovább fától fáig, biztasd magad, kis legény. Rég nem hallod, mégis hallod. Hold világol a tisztáson, már a hold is lemenőben, morzsáid fölcsipegették, gajaid a fák kinőtték, nevet heges hieroglif, szárazágon csüng a csengő, lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő. Anyatej, hangyatej, tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackóra, rá is szálltak a legyek, elsziszent az út alullad. Nyárfák félelme ülepült homlokott pólusaira, de csak tovább, fától fáig, nincs az a film, az a magnó, vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok. C'est la vérité, monsieur, die letzte Lösung, mein Herr. 11:30, bolond mind a kettő. Tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva, anyatej, hangyatej, ecet.

0: Adi Endre.
1: Schwarzkehlchen.

Beszél a fákkal a bús őszi szél. Beszél a fákkal a bús őszi szél. Halkan beszélget, nem hallhatni meg. Vajon mit mond neki? Beszédire a fák merengve rázzák fejüket. Dél s est között van az idő, nyújtózom a pamlagon végig kényelmesen. Keblemre hajtva fejecskéjét alszik kis feleségem mélyen, csendesen. Egyik kezemben édes szendergőm szerídeden hullámzó kebele, másik kezemben ima könyvem, a szabadság háborúk története. Minden betűje üstökös csillagként nyargal keresztül magas lelkemen. Keblemre hajtva fejecskét alszik kis feleségem mélyen, csendesen. Arancsal s osztor kergett tégedet a zsarnokért megvíni, szolganép. És a szabadság egyet mosolyog, s mindaki hív a harctérre lép, s érte, mint a szép jánytól virágot, sebet, halált, oly jó kedvel veszem. Keblemre hajtva fejecskét, alszik kis feleségem mélyen, csendesen, hány drága élet húlt már, érted el, ó szent szabadság, és mi haszna van, te lesz, ha nincs. Tiéd a diadal majd a csatáknak utolsóiban, s halottaidért bosszút is fogsz állni, s a bosszú állás rettentő leszen. Keblemre hajtva fejecskét, alszik kis feleségem mélyen, csendesen, vérpanoráma lengy előttem el, a jövendőkor jelenései, saját vérök tovább fúrnak bé, a szabadságnak ellenségei, egy kis mendörgés szíven dobogása, s villámok futnak által fejemen, s keblemre hajtva fejecskét, alszik kis feleségem mélyen,

0: Pacsirta szót hallok megint. Pacsirta szót hallok megint. Egészen elfeledtem már. Daloj, tavasznak írmondója, te Daloj. Te kedves kis madár. Ó, Istenem. Jól esik a harci zaj után a dal. Megint a bérci hűspatak füreszt égő sebet hullámival. Daloj. Daloj, kedves madár. Eszembe hozzák-e dalok, hogy nem csak gyilkos eszköz, katona, egyszer, mint költő is vagyok.
1: A Liebenspötter.
0: Eszembe jut dalodról a költészet. És a szerelem. Az a sok jó. Itt a két istennő tett, és még tenni fog velem. Emlékezett s remény. Ez a két rózsafa ismét virít dalodra is, lehajtja mámoros lelkem fölé szép lombjait is. Álmodom. És álmaim oly kedvesek, oly édesek. Te rólad álmodom, hív angyalom. Itt olyan híven szeretek, ki lelkem üdvessége vagy. Itt Istentől azért nyerik, hogy megmutassa, hogy nem odafönn. De len a földön van az ég. Daloj, pacsirta.
1: Weißbart, grászmücke.
0: Hangjait kikeltik a virágokat. Szívem még puszta volt. És benne már milyen sok szép virág.

0: Hármat fütyül egy kis madár.
1: Berglaubsänger.
0: Háromszor hármat lüktet a dal, vígan, szaporán, mint éles fuvola. Az a fuvolása nyitni ki. Már kezdi is újra az énekét, két fütyre mindig kvárt lefelé. Nem sok, de örülni ez is elég. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, szívnek és tavasznak nyílni kék. Nyitni, de nyitni, de nyitni kék, fütyülöm én is énekét. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, a telet bírni illenék, bírni és bízni illenék, fütyül, és elszáll a nyitni kék. Nyitni kék, fütyülök utána, s nézek az eltűnő madárra. Nyitni kék, fütyülök, nyitni kék, hinni, és bízni kellenék. Mint az a fázó kismadár, aki sírja, de bírja, ami fáj, s akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa remény. Nyitni kék, indulok, nyitni kék. Fog az én szívem is nyitni még. Nyitni kék, ébred a hegy, a völgy, tudom, mire gondol a néma föld. Ő volt a szája, a nyitni kék. Elmondta a holnap üzenetét, a hitet, a vágyat fütyülte szét. Kinyitotta a föld örök szívét. Fütty, fütty, fütty, nyitni kék, nyitni kék. Nyisd ki, te versem, az emberek.

a madár fiaihoz. Száraz ágon hallgató ajakkal meddig ültök csügget madarak? Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak? Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő a víg ének, s régi kedvetek, legyen a dal fájdalmas, merengő, fiaim, csak énekeljetek. Nagy vihar volt, feldult berkeinken enyhe árnyas rejtek nem fogad. S ti hallgattok, elkészültök innen, itt hagynátok bús anyátokat. Más berekben másképp szól az ének, ott nem értik a ti nyelvetek. Puszta bár az otthonos vidéknek, fiaim, csak énekeljetek. Hozzatok dalt emlékül a hajdan lombs virággal gazdag tájról. Zengjétek meg a jövőt, ha majdan egy kopár föld újra felvirul. Dalotokra könnyebben derül fény, hamarabb kihajt a holt berek. A jelennek búját édesítvén, fiaim, csak énekeljetek. A bokorban itt az ősi fészek, mely növelte könnyű szárnyatok. Megpihenni most is abba tértek, bár a fellegek közt járjatok. S most, hogy a szél össze-vissza tépte, úgy tennétek, mint az emberek, itt hagynátok, idegen cserélve. Fiam, csak én.

0: Rosenstar.
1: Hajnali vigók. Hajnali négykor bekiabáltak, ahogy a torkukon kifért, bár az ablak alatt a fáknak zöld korcsmáiba még alig ért, még nem is ért új fénye a napnak, s mint a bolondok úgy kacagtak, purjongattak az ablak alatt vad vigadozásban a kerti vigók. Hajnali négykor e szárnyas égi korhelyek dala vert ma fel, micsoda hangok csetepatéi, füttyök, sípok, ezer meg ezer, bosszantott ez a csibészlárma, de a szívem nem sokára együtt dalolt, egy nótára vert veletek, buta sárga rigók. S mintha én volnék a hajnal, mintha én volnék a kert, úgy megteltem e friss zsivajjal, úgy telezengett az irigyelt állati jókedv bölcsessége, hogy valami könnyű égbe, földön túli békességbe vittek, emeltek a földi rigók. Hajnali négytől harsogott a korhelynóta az ablak alatt. Úgy zengett az a dal, hogy azóta nélküle is csupa fütty a nap, csupa fütty, pedig elhallgattak, s reggelre emlék maradt csak, hogy milyen égtelenül mulattak a hajnali kertben a sárga rigók.
2: Ficseri füsti. Fecske, te ficseri füsti fecske, futár az egek meg a konyha között, ki a tárt ajtón, ki beszökve, repesve, szemünket a tiszta azúrba kötöd, mi csalt ide tavalyi tanyádra, ficseri, villafarkú,

Áldás lakik a fehér faluházban, Ficseri Füsti, ahol te laksz. Pedig gyötrődsz, te vidám szavú fecske, te szép, te citera énekű, mint lelket a bűn, fészked, nyüve, szennye, folyton emészt a rű bolha tetű. Csit-csit, keserű, szavad is gyönyörű, ha csak villansz önzőn, felejtem nyomorod, nyílgyors, légi vadász, s vígy-vígy hintázom a végtelenben, kék szárnyadon elragadtatás. Mert ott aztán te vagy úr, ti vagytok urak az aranygömb alatt, szédültök, ahogy föl, ahogy lecsaptok, világ nagy csókban a gondolat, ég hangos halai, fecsegtek, Ficseri, a mindenség öröme tolong a táncotokban az életetek, nem is figyeltek rá, hogy a konyha álmát a mennybe kötitek. Fecske, te Ficseri, Füsti fecske, 3-4 éve láttalak, s most újra jössz elegánsan evezve, unokád, a fiad, férjed, te magad, bárki vagy, dalteli, jó látni, hallani, hogy itt vagytok, áldó igézet, nyarunkat telezengeni, hű fiai a szenvedésnek, barátaim és győztesei.

Kis Benedek kiment meg a galamboktól. Csak 2 hétig nem voltam itthon, csupa galamszar az ablakpárkány. Béke galamszar. Az autók szélvédőjét meg, mintha direkt azért találták volna ki, hogy szétpletcsenhessen, lefolyhasson rajta a madárfos. Zabálnak és szaporodnak a galambok, mind-mind a békét prolongálja. És életünkre rakódik közben keményen, vastagon a béke guánó. Félelmetesek, mint egy mangalica lombokkal égre emelkedő csapdosott rópusi erdő. Örökké tigristől, vadbikától, általában nagy vadaktól óvakodunk, de kiment meg a galamboktól. Egy oroszlán legfeljebb felfal, ám a galambok mindegyre megaláznak. Hiába vagyunk okosabbak, erősebbek, nehéz úgy élni, ha nap mint nap azt tapasztalja az ember, hogy hiába most fogat, szidoloz részkilincset, hiába él a mentálhigiéne újkori áldásaival. Le van ő szarva.

Zeg Zoltán, madarak mi van? Rút hombárok és raktárak, börtönei magocskáknak, meg a csűrök, meg a házak, kigyulladtak, lángban állnak, csír, csír, csír. Amit az ég nekünk adott, de az ember learatott, édes rozsok, búzamagok, reggelre mind elhambadott, csír, csír, csír. Szárnyatlan is száll a pernye, vele mondja lángok nyelve madaraim, erre, erre, jössz te éhes verebecske, csír, csír, csír. Lángba kaptak száz vidékek, égő hajjal futnak népek, kutya üvölt ezer rémet, macska zokog, bárány véget, csír, csír, csír. Hadonászó őrült népek sírják csak a világ véget. Nekünk égett, ami égett, gyógyítni a veréb éhet. Csír, csír, csír. Jó nekünk a búzamagja, akkor is, ha elhambadva, teli beggyel, torkig lakva, ránk sütött az Isten napja. Csír, csír, csír. Holló parjak, erre, erre, álljunk össze fellegekbe, nagy fekete fellegekbe, így repüljünk gyors lebegbe, krá, krá, krá, így repüljünk gyors lebegve, ami nékünk teregetve kifolyt szemű tetemekre, hullott lóra tehenekre, krá, krá, krá, amíg táncát vígbokázunk. Jó gazdánk a halál járja, ember szemét, ember bájja, hollónak lesz lakomája. Krá, krá, krá, més, més, legyek, várnak ránk a trágyahegyek, pöcegödrök trágyahegyek, barnyulák a lábak, kezek, züm, züm, züm, hála néktek, ó hatalma. Kik hatalmas hollók, varjak, kik olyan dús étket hagytak, koldus legyek is jó laktak, züm, züm, züm. Ég és föld között, földtől égig, madárnyelven így dicsérik, dongók legyek dömdicsérik, ezt az égő világot. És csak. Nem is szállnak. Ég és föld közt táncot járnak. Részegültre bezabáltak, s diadallal így danáznak. Így, így.

őszi erdő. Megőriztem a könyvet, s szilánkjain ülök, még elvadultan, mert valahányszor az írás folytonossága kibomlik, elviszi a szél, ágakra akadt betűk lobognak, integetnek a naplementébe borult láthatárig, mint ez az őszi erdő. Ülök szülőföldem becsukott fedelén, hogy ne engedjem újra elszabadulni, ami még megmaradt a bölcsességből. Szerelmes vagyok a vagyonomba, élek. A hely. Valami régi harc a dombok alján, valami régi tompa látomás, valami küld. Ha elmennék helyemről, enged az idő, és visszajönne más. Valami múló lelkifurdalásból úgy értettem, hogy korai vagyok, hogy elsietett vad történelemben nem élték végig feladatuk napját a leszerződött igazán nagyok. És nézem, ahogy elviszi a zápor a túl tavaszi mozgás szekerén az utoljára felsorakozókat, s ma lesz megint, és megmaradok én. Ég, föld, madarak. Decemberben, ha nincs hó a határon, kék ég alatt messze zsong a csattanás, szorult szívvel surran el a verébraj, meghasad a hideg, és a delelő olvat nap a hasadékán becsorog, lefolyik a dombok alján völgyekig, kopott tarlók, szántók, mezők beisszák. Decemberben, ha nincs hó a határon, vékony vérű vizeken az ég a jég, forrás torkán nem dagadt meg még a fagy, kövek színén langyos lesz a tisztaság, fűzek fölé visszaleng valami nyár, s a károgó szomjas szürke varjak is eltűnődnek hótalan idők felől. Decemberben, ha nincs hó a határon, hullámhátú távolságok vizein árnyékokat vonszoló lágy fellegek mennek el, s az ingó indák idegét tépdesik a boldogságos cinegék. Csivittyeik kis nappali csillagok, s kis karmuk az idő csúszó szőnyegét markolásza tartani, minek a tél.

Ördög koholta, ő nyüstölte fölénk ezt az égyt, hol az ármány hullái fekete zsinóron függnek meg annyi mérges lepény, majálisra ólomokádmány, hogy gőzüktől elsorvad a fény, és lepusztul szánkról az ózon. Ólomingák, ha mozdulsz, ütnek, nem moccansz meg, úgy is pofoznak. Ítélete áldáz betűknek, lélekben, hasban, új csikarás, s kell álmodni tovább a rosszat. Fekete zsinórerdőn át is látok azonos kínt, szivárvány havasán az ostor virágzik, s virágom hervad a hahota hóhérpados nyújtó csigáján. Gúny bitangol akár a járvány, beront a tűzhelyhez akárhol, rendelkezik egy nyegle ficsúr, utálattal mindent kirámol. Szabad keze bóblit virágzik, ország utat ír nyála, kitúr, kitaszít a házból, hazából. Herceg, szabad-e énekelni, égre kelni, mint a pilóta, vagy csak porszemen térdepelni, úrhatalmat, ahogy kirótta. S mert rossz álmom nem szakad meg itt, új gótika épül sebekből, sóhaj aranyozza íveit, harangsora, bók és bársony, s néma, nem szólít, nem serkent föl, aki itt sújtva, soha se kelt. Rémálmom temploma, s én alul, azok, szavamat nem halkítom, de sikoltom halhatatlanul. Úristen, hát nem vagyok itthon. Szállj ide, hattyú, elfáradtam, elfogyok, rontanak rossz pörök. Félek, nyílik a föld alattam, s hattyúm, ha éretted feltörök, félek, hogy már csak fű alamban. Égek, csőrökben jó vizet hoz, onnan, hol a vadhattyak isznak, kétségeimből is föloldoz, gondoz, ahol félért a csonthoz, tűzelém zöld ágat, hogy bízzak. Hol még a tavasz, ha fekete havak pillognak földön égen, s bandába tömődnek, de ha te megsegítesz, biztos elérem. Szólítlak hattyúi hóeke, sátán palástot széthasító, te vagy a jó sugarasító, reménység nyerge, rosszat írtó, hogy jobb magamhoz is érjek el, emelj föl engem, hadd siessek, vágj utat árva földieknek, szárnyaddal, storkod éljek.

Jegenye fényben. A búzafények áramló mennyében szinte tudolva jött a gyalogút ezer felől, és vezetgette kézen a tarisznyába botló kisfiú s a pipacskendős kislányok hadát. Jöttek a gyerekek, s gyíkot keresve lesték, hol remeg az út menti fű, s a csirkéit sírva hívta a fűri, a suhogó búzába törve messze kószáltak, odahagyva az utat. Fejük felett összecsapott a fénytelt kalászok íve, ám egyik se félt, hogy eltéved, mert a fészekhez térdelt gyerek is, ha felvetette fejét, minden tájról látta a jegenyét, amit zöld gyertyaként még 80 éve tűztek le az iskola tövinél, hogy örök érzékeny szelekben égve hívja azt, akit öröme sző fénybe, vagy gondja barázdáim mentegé. A jegenye, zöld mágia, égre lobbant a pusztába. Hol tornyok nincsenek, harang se zeng, hirdeti roppant hitét, kiáltva fényben, viharokban. Gyermekek, népek, erre jöjjetek! Százezer külön mozdulású vágy van benne, de minden ággal egy irányba, csak fel, a fény egébe tör zokogva, hogy lángra gyújtsa, hívja, felemelje azt, ki fáradtan volna a homokra. Vad, tragikus fohászú lélek, éberezüst tükröket a mindenségbe tart, és felelősen minden levelével figyel, jelez hajnalt, távol. Csak vándormadár száll rá néha, éjjel hulló csillag reszket meg levelén, hozzá a por szürke leple nem ér fel, sem a csalán, s a gazok tövise. Csak vihar töri, s villámmal a fény. Ilyen kívántam lenni én is, ott a homokba szúrt nyárfa, a tanító, ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, irány azoknak jel és biztató, kik jönnek barázdákban botlani.

A fa. Ó, nézd a furcsa ferde fát, mint hajlik a patakon át. Ó, lehet-e, hogy ne szeresd, hogy benne társad, ne keresd. Már ága között az aranynapot nem tartja, madara elhallgatott. Virága nincs már, sem gyümölcse. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki íj estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dül, amerre lelke vonja, testtelen.

a rabbúja. Árva búja áll magában, egy teleknek a lábjában. Felrepül meg, messze száll, messze-messze tengerekre. Csak hogy el van mecve szárnya. Tűnődik fél lábon állván, elelúnya egyik lábán, váltogatja, cserélgeti. Abban áll a múlatsága, ha beléjön újra kezd. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem látni háta. Még az égre fölnézhetne, arra sincsen semmi kedve. Szabad gólyák szállnak ottan jobb hazába, de hiába, ott maradt ő elhagyottan. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honja kéklik. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólya madár. Egy van már csak, ő az árva, mint az arab, ki nem szabad, keskeny ketrecébe zárva. Még a darvak hátra vannak, mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, mert tudja jól ott fenn mi szól, ismeri a költözőket. Megkísérté egyszer-kétszer, nem bírná-e szárnya még fel? Hely, de hogy nem bírná szárnya. Csak ne volna hosszú tolla, oly kegyetlen megkuszálva. Árva madár, búja madár, sose nő ki tollad, ne várd. Soha többé fagyos télig, mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek elmetélik. Eldorádó.

mert hogy szálljon bárkalitja már kinyitva, rabmadár is szeget szárnya. A tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat városzaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, és a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregékölt, s vígan madaláztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársa. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utól békén. Gyermeki önző korom ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülőhonomat csak is ott találtam. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kanaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránba merül, a jó kerekek zubogását hall. Hajrá, gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt így meglep az alkony. Hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kellett igadni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár, tölgy lenne.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvoláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a teret. Veré. Hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok. Ha nem kapok, csip-csirip, oldulgatok egy kicsit. Morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fán, füttyentett egyet, azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja. És a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppent. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kizördült, a környék minden fája.

táltos madár. Volt egyszer egy kis vadmadár. Olyan szép volt, hogy festeni se lehetett volna különbet. Talán róla kezdték azt a szép éneket is, hogy

0: a járása is olyan gyönyörű volt, mintha gyöngyszemeken lépegetett volna. Hát még a hangja. Az volt csak igazán csodálatos. Hallatára még a zúzmarás téli ág is kizöldült. Mert télen is énekelt. Meg éjszakánként is, ha éppen akkor volt énekelni valója. Hol szomorút, hol vidámat zengett, mikor mire volt kedve. Ez bizony nem tetszett a környék urának.
1: Mit hangicsál össze-vissza ez a fránya madár?
0: S megszabta, hogy mettől meddig, s mikor mit énekelhet. A rendeletét kiragasztotta minden tisztásra. De a madárka fütyült az órarendre, fújta tovább a magáért. Hozzátok előmbe azt a tiszteletlen madarat, elhatározta, hogy kalitkába záratja.
1: Megtanítalak én Móresre, te jó madár, majd akkor énekelsz, ha mondom, s azt fújod, amit én kívánok. Enyém a környék, enyém vagy te is, hangod az én tulajdonom. Mit gyönyörködjék benned más is, a kapás is, a kaszás is,
0: dohogta a környék ura, s már menesztette is az embereit, hogy minél előbb szín előtt legyenek a madárról. Mentek is, azok indultak, ahányan voltak annyi felé, mert hol innen, hol onnan hallatszott a madárka csodálatos éneke. Napokig, hetekig jártak utána, de csak a hangját hallották. Csak a lombot látták, vélték itt is, ott is megrezzenni. De megfogni nem tudták. Hívták pedig szép szóval, gyöngykásával, csalogatták volna lépre, törbe, fenyegették hurokkal, golyóval, parittyakővel. Hiába. Hiába toporzékolt a környék ura, fogdostatott össze annyi madarat, hogy az ácsok s az asztalosok már egyebet se csináltak, csak kalitkát, de a csoda madárnak, a táltos madárnak csak az énekét hallották. Nyomára nem akadtak. Már-már föl akarták gyújtani az erdőt, hogy benne égjen a madár, de akkor a gyümölcsfák közül zendült fel a hangja.
1: No, majd a télen, ha a fák csupaszon állnak, s nem lesz ahová rejtőzzön, akkor majd nyakon csípjük,
0: vigasztalta magát az úr s a madárvadászok. Eljött a tél, és elkezdte a madár is a maga szomorú téli énekét. Na most itt az alkalom, indultak is seregestül a környék urának emberei. Meg is pillantották az egyik zúzmarás bükfa ágon. Zöld volt a tolla, kék a lába, célba is vették, de a madárka most egy vidám énekbe kezdett, s a csupasz bükfa azon nyomban sűrű lombot hajtott. Ámulva engedték le a vadászok a puskájukat, hallgatták a madárka énekét, szemük láttára télvíz idején kizöldült az egész hatalmas nagy erdő, ha akarták volna, se tudtak volna nyomára akadni a csoda madárnak. A környék ura, mondják, megpukkadt mérgében. A madarat pedig azóta se látta senki. De valahányszor fáradt kapások, kaszások dőlnek le egy-egy fa vagy bokor alá pihenni, félszendergésükben ott hallják fejük fölött a táltos madár csodálatos.

kérését. A mesemondókat meg éppenséggel ki nem állhatta. Legszívesebben vízbe folytotta, karóba húzatta volna valamennyit. Vízbe is folytatott, karóba is húzatott minden mesemondót, költőt, regőst és énekest, akit csak kézre keríthetett közülük. Mert a versből s a muzsikából is egyedül csak a pattogó pram-pram-pram-pramot szerette meg azt, hogy csinnadratta bum. Még a mesemondók mesemondójának sem kegyelmezett volna. Fejét akarta vétetni, jobban mondva venni saját kezének. Szerencsétlenségére éppen a szóban forgó király idején élt a mesemondók mesemondója, aki egyben a költők költője is volt, mert olyan mesét talált ki, hogy aki azt végig hallgatta, mindjárt más ember lett belőle. A rosszból jó, a jóból még jobb, a gőgös szerényé, az irigy nagylelkűvé változott. A haragos megbékélt, a hazug attól kezdve csak igazat mondott, és így tovább. Egyedül a kegyetleneken nem tudott változtatni, mert azok sohasem tudták végighallgatni. A király is, mondanom sem kell, a kegyetlenek közül való volt. No azért, ezt a hírest már magam is meghallgatom, mondta, amikor elébe lögdösték a sarusziaitól is megfosztott mesemondók mesemondóját. A sarusziát azért szedték ki, nehogy a karóba húzástól való félelmében felköthesse magát. Így szokták azt a tömlöcökben, mióta világ a világ. Hűzzétek vissza a saruját, szólt oda a király a porkolávoknak. Úgy se lesz alkalma felkötnie magát, mert én ő hírességét most végighallgatom, s utána bizonyságul, hogy a meséje engem meg nem indított, saját kezűleg csapom le a fejét. No, hadd hallom azt a mesét. A fogoly megrázta láncait. Vetesd le, láncokban nem mesélek. Neme! Horkant föl, s kapott kardjához a király. Nem én, nézett szembe vele a költők költője. A király dohogva lökte vissza kardját a hüvelybe, s intett, hogy szedjék le róla a vasat. Na, hadd halljuk most már a mesék meséjét, vagy óhajtasz még valamit? Leszeretnék ülni. Ülni? A király előtt? Horkantak föl most már mind a körülálló udvarbéliek. Micsoda vakmerőség! Hozzatok egy széket ő urasága alá! Jelte le a mérgét a király. Üljetek le ti is mindannyian, intett a körülállók felé a költők költője. Mesét csöndben kell hallgatni. Áhítattal, mert a mese a királyoknál is hatalmasabb, örökértékű. De te, a halál fia vagy! Szökött föl trónjáról a király, aki már tovább nem nyelhette mérgét. Suhant is a kardja. Mindenki földön látta már a költő fejét, de abban a minutumban hatalmas fény csapott a palotába. Tűzszárnyú madár suhant be, s a költőt elkapta a király kardja elől. Sohasem fogod megismerni a mesék mesét. Soha! Hallották még a megrémült körülállók, akik haláluk napjáig se tudták bizonyossággal, hogy a madár vagy a költő mondta volna el. Dühösen lőtte vissza kardját a király. Hozzátok előmbe mindazokat, akik már hallották a mesék meséjét. Hallani akarom, csak azért is hallani fogom. Szétszaladt az udvar, a porkolábok, még a kupták is mind a mesék meséjét ismerőket keresték. Estére tele lett velük a palota pincéje. Egy sem akadt, aki elmondta volna a királynak is. Hiába dühöngött a király, hiába suhogott a kardja. Nem vagy méltó a végighallgatásra. Nem érdemled, mondta sorra minden elővezetett. A király sújtott vágott volna, de a tűzmadár minden suhintásra megjelent, és elvitte a halálra szánt mesemondókat. Sorra mind, amit csak ki nem ürült a pince. A királyt pedig megölte a mesék meséje utáni szomorúság. És azóta is minden mesemondó, költő, regős, énekes azért élhal teszi rá életét, hát, ha sikerülne kitalálnia, elmondania a mesék meséjét,
amitől egyszerre jobbá, szebbé változna a világ, s az emberek.

Víztelen dalok. Reggeli rapszódia. Bartal is István bátyámnak, B. mesternek szeretettel. Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég, ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hívalkodni, igaziságával a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába? Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált rigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe? Miért nekem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szerezzem, te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő? Retkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, mesterien szőtt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokba is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi részecskék felszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótak, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájuk teljes igénybevétele érdekébe, így hát ne várjon tőlem senki gőtevén gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társ a dalomban élünk, ami társ a dal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredned. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. És akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan, levegő, remény, az értő érti, a látó látja, és csettint, és mosolyog elégedetten, és még a versben kevésbé járatosak is fölfölélegeznek egy-egy jobban sikerült levegő vételentől. Egészen eltikkadtam, adj egy port valamit, én kárpótlásul, vigaszul fordítok neked valami igazi, à la Chic Parisien, à la Baudelaire, à la Rimbaud, vagy legalábbis à la fin de siècle. Vagy két világháború közti módon, ha úgy tetszik, mert azt még azért úgy, ahogy kell, ahogy illik, testhez állunk, és mégis lezserül, ahogyan B. mester az ország talán még egyetlen élő reverenda és palászszabója szokott, te csak nekem és családomnak, mint magam a velünk együtt élőkéből magunknak fordítani és foltozni is, ha éppen kitesik valamit. Én rendkívül büszke vagyok B. mester kitüntető barátságára. Csekti, hamiskáson, hitvuton, hunyori, mintha érezni, hogy a versben az émüjét, a néma et is ki kell ejteni méghozzá önnek, és röviden. Csettünk és hamiskáson hunyori olyan formán, mint amikor nincsen otthon bénéni, és mi lesonfordálunk a pincéje kicsen kosszatára. Ő nézik bennem, biztos, csettünkkel, hunyorítva, már-már képes volnék magam is, a la Baudelaire, legalábbis a la fin de siècle, meg tudnám én is. 20. század végi módra ki tudnám én is eredeti, jó, békebeli anyagból azt a néma hangot, amit ki kell ejteni. Öreg iskola ünnepére. Bennünk is vásnak a lépcsők, bennünk is öregednek, újulnak a falak. Halálunkig halljuk a csengőt, nyelvünk magányos márványtenger partján, millióm rodostóban zágunk. Dúlások, üszkös falak, karantén, könyvtelenné árvított bibliotékák, istens embercsapások. Mi minden volt, és mi jöhet még ünnep előtt, ünnep után.
addig vagyunk, leszünk, amíg a lépcsők bennünk is vásnak, vénülnek, s újulnak a falak, amíg halljuk a csengőt, benne a tengert, és minden rodostóban zákonyt. Harang fölírat. Azért harang a harang, hogy hívja az élőket, temesse a holtakat, s hogy árvíz, jégverés, tűzveszély idején, s hódító horda láttán félreverje. Történelem óra. A történelmet próbáltam magyarázni a követnek. Hallgattam. Próbáltam a fáknak. Bólogattam. Próbáltam a kertnek. Szelíten rám mosolyogott. A történelem négy évszakból áll, mondta. Tavaszból, nyárból, őszből és télből. Most éppen tél jön. Isten háta mögött. Üres az istálós a jászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a három királyok. Sok dolga van a teremtőnek, mindenkivel ő sem törődhet, messzi a csillag, mindenővé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk. De olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderektek. Előrelátó vagy te mégis. Nézd, Uram, a hátad mögé is. Ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak. K. barátomnak. Korszerű hősiesség az enyém. Végig merlek kísérni, ha nem is a főtérig, de mégiscsak a legforgalmasabb Európában, úgy mondanák, a Bahnhofstrasszén, kiteszem magam az árgus tekintetek, s a tán még árgusabb rejtett kamerák prédájául, és bólintok, biccentek a mellettünk elsandító ismerősök felé, leleintve magamban a mindegye föl-föl nyűszülő félszet, mégiscsak két gyerek, és egy asszony többé-kevésbé biztosnak mondható jövője, jelene, sőt múltja, de mégiscsak alávaló fráter volnék, ha még ennyire se futná a merzből, ha nem is a főtérig, mosolyogni való, sőt nevetséges az én hősi, oldaladó kutyagolásom. Láttam egyszer, mondom útközben, hogy mondjak én is valamit, láttam egy hős ledöntött szobrát hányódni a tyúkutvar szemetében. Mosolyogni való, sőt nevetséges volt, ahogyan a kakas a szobor tetemen végig parádézott, s a lenyakazott fejre pottyantva egyet kukorékolt. Mosolyogni való, sőt nevetséges volt a hős, rohamra vezénylő kar lendítése. Ott a tyúkudvar szemetében, ám ha egyszer majd letisztogatják szétesett tagjait, s lenyakazott fejét visszaillesztve méltó helyre állítják, csodálattal néz föl rá, s megilletődve megy el előtte az akkori arra járó. Könyvjelző. Van, amikor mágiákba gyűjtve folytogat áldozati füstje, úgy érzed, amíg könyvre könyv ég, mintha agyvelőt pörkölődnék. Van, amikor a megmaradtra vadásznak, mint a ritka vadra. Becsöngednek ének évadján, és besurranak, mint a patkán, szimatolnak, szaglásznak körbe, majd poltostól döntik a földre, és gyanúsított könyved örvén elhúzol téged is a törvény. Van, amikor finomabb módját eszelnénk ki, nem indokolják, miért, s miért nem, mint a zúzák, a bebegyelt ocsuk bezúzzák, mielőtt még világot látna, átpréselik a más világot. Van, amikor csak litva, lopva, elfelejti hozni a postát. Ha merszed volna, s tudakoznád, Pilátusként kezüket mossál. Van, amikor szemük serebben, csak ráböknek, hogy mi van ebben, s mi amabban, leszedni mindet. Átnedvesül a gatyát, inget, megszégyenültem, mint a tolvaj, maradsz a szennyes kis motyóddal, mintha velődet vették volna, szédelek ki a folyósóra, reszkető kézzel, matarászva, fordítva gyújtsz cigarettára, és
egész életet kesernie, harap tikkadszát szögletére. Elmondhatom én az emberiségnek...

0: Ütött az óra, bang-bang, sziasztok a Tiloson 3-tól 4-ig. Végre talán egy kicsit szabadabb világot üdvözölhetünk itt, és reméljük, hogy ez tartósan így lesz. Amit hallottatok, Teo Teárdó On Hook című témája volt, és ami következik, az a Lokomotív a Sonic Jesus-től.
1: Maradunk egy kicsit Itáliában. Mauro Teo Teárdó, úgy hívják egyébként teljes nevén. Őt már többször

Szóval Sonic Jesus, Never in My Mind következik majd a másik oldalról, Supi megfordítja a lemezt, ők még mindig léteznek, teljesen átalakult már a zenekar. Szerintem ez a legjobb korszakuk, ez a 2015 környéke időszak. És a Sony, ahogy mondtam, a Sonic Boom kiadó gondozza a lemezeiket, mert...

0: Az előző számot, a Lokomotívot a Sonic Boom remixelte, és nem a Sonic Boom Records adta ki, hanem a Fast Cab Records adta ki ezt a Sonic Jesus cuccot.
1: Na, hurra!
0: Na és ami következik, az pedig az Ultra Twist jön, és a No Beer No Fun, aztán majd elmondjuk, hogy...
1: Aztán majd elmondjuk.
0: No Beer?
1: No Fun.

Szóval az Ultra Twistet halljuk, ők a nullás években léteztek igazából, ez a kislemez, ez 2007-ben jelent meg. Abba az időtájban jártak itt Budapesten, RNL szervezésben, a Kamra Klubba adtak egy iszonyat őrült bulit. Aztán így a 10-es évekre eltűntek, aztán úgy tudom. Igen? Akkor mehet, jöhet a felvétel.

Akkor ez volt az olasz blokk, még lesz majd egy olasz zenekar, de ami következik, az pedig a Staggers, ők gráciak Ausztriából, Hovlin for my darling, és nem sokára majd fognak játszani, ritkán játszanak egyébként, már Valdeville szólóban nyomja az énekes, Staggers néha áll össze, nem sokára fognak játszani majd nyáron a, mi az a neve, a Trash and Burn Fesztiválon, Mura Szent Márton, Szlovénia. Mert...

Na, váltunk egyet, Franciaországba ugrunk, Bordóba, a Wild Zeroes Dig the Dirt című témáját fogjátok hallani, és ez valami furcsa kiadvány, mert így többen is terjesztik, Beast Records, meg Adrenaline Fix, meg mi az Heavy, mi az Meditáció, szóval mindenki foglalkozik ezzel, jó.

0: Szóval Zeros zenekart halljuk. Did You Dig It című szám következik. Ahogy mondtuk, biztes anyag, Beast Records.
1: Megy.

Ja, a Movie Star Junkies, amit fogtok hallani, egy 2007-es felvétel, talán, hogyha eltaláltuk az oldalt, akkor a Flamingos című szám lesz, és egyébként ez egy Oaklandi, új-zélandi kiadó, Perpetrator Records.

Szóval a torinoi zenekar, Movie Star Junkies, ez a nagyon korai időszakokból való ez a kis lemez. Amúgy ugyanúgy léteznek 2005 óta, azt hiszem, tehát több mint 20 éves zenekar. Egyébként idén kétszer is játszanak, Párizsba és valahol máshol, utána lehet nézni még egy szám tőlük.

0: Na, ez volt a Movie Stars Junkies-e, és ami következik, az pedig a...
1: Virdoman, Lows and Highs.
0: Igen, a nagyon-nagyon kedvencünk ez a banda most. Egy francia trióról van szó, és majd megfogjuk a lemezt, még egy pár szót róluk.

0: Szóval iszonyú energiával tolják a Virdomen, egy mostani, teljesen mostani formáció a francia zenekar. És még egy szám tőlük, nemrég jártak egyébként Budapesten is, meg Magyarországon kétszer is voltak az utóbbi időben. Hát aki nem látta őket, az cseszheti, de viszont ha még jönnek, akkor mindenképpen majd őket
1: ajánlani
0: fogom. Nagyon-nagyon-nagyon ajánljuk őket. A szám címe Varszava.

Jackpot! My chicks are never gonna

0: Black Flag-et hallottátok.
1: Ütött az óra című műsorunkat fejezzük be lassan. Még egy témánk marad. Ugyanannak a kislemeznek a második felét fogjátok hallani, amivel kezdtünk.
0: Teo Tárdonak a másik oldala.
1: Fötusz, Ecclesiophobia. És sziasztok, két hét múlva, bang!

0: a producereknek sem egyértelmű, mert én ezt ilyen körülbelül 4-5 éve találtam ki, hogy ez érdekel, és tök sok interjút olvasok, meg figyelek az előttem járó szakmai szereplőkre, és pont eszembe jött most, hogy olvastam egy interjút, ahol az egyik producer, aki már körülbelül 30 éve dolgozik, és nagyon sikeres filmek fűződnek a nevéhez, az megkérdezik, hogy mit jelent a producerség, és azt mondja, hogy fogalma sincs. Mert egyszerűen minden projekt mást kíván, minden alkotóval más a viszony, és ezért ez egy ilyen nagyon érdekesen megfogalmazható szakma. Az, hogy mondjuk én, mint producer, ehhez egyrészt kell egy ilyen nagyon nagy önbizalom, hogy annak mondjam magam, másrészt meg egy nagyon nagy alázat, mert ez egy nagyon nagy tudást kívánó szakmai pozíció, és kezdőként ez egy nagyon érdekes, hogy mikor mondhatod ki magadról, hogy az vagy még nem vagy az. És tök érdekes például az, hogy én mondjuk csináltam producerként, hiszem, 7 kisfilmet, illetve most van fejlesztésben már 2 nagyjátékfilmem, van egy nagyjátékfilm, ami kész van, és ebbe később kapcsolódtam bele, de még nem érzem azt a pontot, hogy én mondjuk kimondhatnám magamra, hogy producer vagyok, mert ez tényleg egy olyan dolog, hogy én nem tudom, melyik az a pont, amikor az ember ezt megmondhatja magáról. Viszont, ami igazából, amit kérdezte, hogy mit jelent ez,
1: Bocsánat, te vagy a filmek, vagy te. Tehát te producerek tulajdonképpen a filmek lelke és üzemi motorja egyben?
0: Hát, mondhatjuk így is, tulajdonképpen a producer az talán, aki összeköti az emberek által unalmasnak tartott dolgokat, az emberek által izgalmasnak tartott dolgokkal. Szóval egyszer, nagyon sokféle van, de hogy tulajdonképpen talán ami megfogalmazható az, hogy a filmnek a legelejétől végigköveti egészen az utóéletig, a fesztiválokig, a különböző platformra való licenszelésekig a filmet. Én, amiket eddig csináltam, én mindig nagyon szeretek a rendezőkkel aktívan már az írásban ott lenni, kitalálni, hogy hogyan mi legyen az a csomag, amiben ezt a filmet berakjuk, hogyan lehet megszerezni azt a pénzt vagy támogatást, ami az elkészüléshez kell, és utána végigkövetni, hogy hogyan készül, mindig ott lenni a rendező mellett, összekötni a stábot az emberekkel, ha van, akkor a finanszírozó

0: Például én eddig mindig úgy dolgoztam, hogy volt mellettem egy tapasztaltabb producer, és én rajta voltam a projekten, mindennapos dolgokat csináltam, ott voltam mindig a rendező mellett, és volt egy olyan producer, akinek mondjuk volt egy nagyobb cége, és több dolog futott egymás mellett, és hogyha volt bármi kérdésem, vagy voltak olyan dolgok, amihez kellett egy adott tapasztalat, hogy az ember eldöntse, akkor az ott volt. Szóval nagyon sokféle van, hogy mennyi producer van. A rendező mellett általában az tök, hogyha van egy olyan producer, akivel állandóan beszélgethet. Viszont például mondjuk ilyen nagyobb nagyjátékfilmek esetén vannak nemzetközi koprodukciók, amikor minden producer hoz a saját országából egy adott százalékot a film költségvetésébe, és akkor van tényleg, hogyha egy-egy filmnek ilyen 10-15 producere is van, de általában van egy főproducer, vagy kettő, akik végigkövetik az adott projektet.
1: És mennyire tud ez konfliktusos pozíció lenni, mert most ha egy ideális szcenáriót vázoltál fel, de gondolom vannak olyan helyzetek is, amikor hiába képzeli el a rendező azt és ezt a jelenetet ezek és ezek között a körülmények között, nem megvalósítható, akkor mi a helyzet?
0: Igen, tök jól rátapintottál ennek a szakmának talán az egyik legnagyobb nehézségére, hogy a financiális megfontolások és a rendezői elképzelések közt sokszor van egy elég nagy ellentét, és az talán egy producernek a felnövés története, hogy hogyan tud megtanulni talán nemet mondani a rendezőknek, vagy hogyan lehet ezeket, hogy belefér, mert nagyon sok olyan példa is van, hogy projektek azon hasaltak el, hogy a rendezők túl sokat akartak, egy producer nem tudott nemet mondani, és ez végül a filmnek se tett jót, és a stábot is kizsákmányolta. Szóval ez egy abszolút ilyen dolog. Én is ezt tanulom, de egyelőre mondjuk még abban is vagyok, meg optimista vagyok, hogy próbáljunk ki, és csináljunk meg mindent azért, hogy legjobb legyen a film. És eddig voltak olyan, tehát például mondjuk ez egy klip volt, itt csináltunk egy olyan klipet, ami egészen elképesztően túl rugaszkodott azon a kereten, amiben amúgy kellett volna lennie, de valahogy megcsináltuk, több mint 200 ember volt a forgatáson, és utána meg így néztünk egymásra, hogy így amúgy mit képzeltünk, vagy ez hogy gondoltuk, hogy megcsináltuk, de sikerült, és ez pont jól jött ki. De úgy érzem, ez egy folyamat, hogy ilyen konfliktus kezelést megtanuljon az ember. És talán a produceri szakma egyik legfontosabb része az ez. Remélem, majd tapasztalattal együtt fejlődök.
1: Hát és azért már most, már csak a felsorolásodban is elég sokféle műfaji tapasztalattal rendelkezel. Producerként miben más túl az időtartamon, miben más egy rövid filmet végig kísérni, egy nagyjátékfilmet és egy videóklippet? Hogy milyen könnyebbségek, nehézségek, nem tudom, mentális skillek, mi kellenek egy-egy műfajhoz?
0: Hát ugye nagyjátékfilm mert még nem voltam úgy, hogy teljesen készen lett, és be is mutatták, tehát ezt fejlesztem, arról csak úgy tudok beszélni. De igen, abszolút, de amit mondta, hogy azon kívül, tehát a legnagyobb különbség, az tényleg az idő, vagy hogy az elképesztő a klippezésnél, hogy iszonyatosan gyorsan meg kell csinálni, van egy határidő, mikor mutatják be a zenét, és ahhoz meg kell csinálni. De tulajdonképpen talán az, hogy a rövid filmek, azok így a kísérletezésnek a terepei, tehát ott bármi megtörténhet, és ott tényleg csak így el kell készíteni szerintem az adott alkotást. Ugyanakkor viszont egy nagyjátékfilm az egy olyan hosszú táv és olyan sok pénzt igénylő projekt, hogy nagyon ki kell így tisztítani, hogy mi az az adott ötlet, és ezt hogyan kikkel készíted el a rövid filmnél, ott eddig mindig úgy éreztem, hogy volt egy jó ötlet, és akkor annak volt egy ilyen folyamata, hogy ez eljutott a vászonig, de a nagyjátékfilmnél meg tényleg annyira összetett folyamat, és annyira sok mindenre kell figyelni, és ott például producerként mondjuk talán a legjobb módszer, vagy amiben én szeretnék gondolkodni, ezek az európai koprodukciós modellek lehetnek, és az is egy olyan plusz dolog, hogy ez egy iszonyatosan összetett folyamat. A kisjátékfilmnél pedig talán a legfontosabb az, hogy az az egy ötlet, amit a rendező kitalált, az úgy elkészülhessen mindenféle akadály nélkül. A klip meg amúgy egy alkalmazott szakma valahol, tehát ez a zenei szereplővel együtt érdemes talán csinálni, és hogy ott hát valahol az egy promó anyag is tulajdonképpen a zenésznek, és ez a klip, amit most csináltunk, ez amúgy a Betonfi Tarbéla című számának a klipje, és ott tök jó, mert tök nagy szabadságot

0: kaptunk a Hofiék menedzsmentjétől, de hogy az amúgy egy teljesen, tehát ez egy alkalmazott dolog.
1: Ilyenkor te nem is az alkotóval, nem tudtam, hogy el lehet mondani, azért nem mondtam be a videóklip címét, yeah. De akkor ezek szerint el lehet mondani, hogy ilyenkor te nem is a magával, az alkotóval, hanem az alkotó felett álló menedzsmenttel egyeztetsz?
0: Hát itt ebben az esetben így volt, de ugyanakkor a Hofi is nagyon aktívan benne volt ebbe a projektbe, ez szerintem előadótól függdőt, nagyon érdekelte, hogy ezt hogy csináljuk meg. Az ő személyes ötlete volt az, hogy neki fontos volt Tarbila művészete, és akkor így a Ladányi Jancsó Jákob is így jött képbe, mint tanítvány, és mint tulajdonképpen az egész egy ilyen omást állítottunk a Tarbélának a eszmélyiségéhez, talán ezzel a forradalom jelenettel.
1: Mert hogy Ladányi az a rendező, akivel igen, most a nagy játékfilmen is dolgozol,
0: igen,
1: és
0: igen, vele. Kettőn is
1: ráadásul.
0: De, mert csak már készülnének. De tulajdonképpen, amit kérdeztél, hogy igen, ott a Domokos Bala, aki a menedzser volt, ő egy kreatív irányt képvisel, a budgetot vele egyeztettük, a lehetőségeket, de ugyanakkor az Ádi is aktívan benne volt ebben az egész, főleg mint főszereplő is.
1: Még egy utolsó kérdés veled kapcsolatban, hogy mi az, amiért fiatalként ez a, ne haragudj, de kívülállóként nagyon macerásnak, nagyon sok esetben konfliktusosnak, sok esetben nem rajtad múló dolgoknak az összekötésén múló feladatkör ez, tehát hogy mi az, amiért ez izgat egy fiatalt, és nem a, már bocsánat, de a szokásosan a rendezés, gyártásvezetés, tehát hogy miért jó ez a láncolat?
0: Valahogy mindig minden pályának így a partvonalán álltam egy kicsit, úgyhogy a kreatívak közt voltam egy kicsit nem kreatív, a nem kreatívak közt voltam egy kicsit kreatív, és tulajdonképpen ez a szakma, ez mindenből egy kicsi. És ezért akarok ebbe az irányba menni, mert mindenből lett részem, egy kicsit hiperaktív is vagyok, és ez aztán végletesen egy ilyen szakma. De egyszerre el lehet mélyülni egy anyagban, de ugyanakkor pedig nagyon sok embert össze kell kötni, mindig új kihívások vannak, és szerintem egyszerűen így még most én iszonyatosan gyerek cipőben járva ebbe a szakmába egy olyan dolog, ami folyamatosan új kihívásokat tartogat, és ez egyelőre szuper izgalmas volt.
1: És ezzel a gyerekcipővel hogyan kerültél a friss hús közelébe?
0: Osváth Gábor hívott el először, akivel együtt dolgoztam, mint neki a junior producere, náluk végeztem a Nagy Karácsony című filmben a egyetemi szakmai gyakorlatomat, Lévai Balázs és Osváth Gábor mellett, mint producer gyakornok, ami amúgy egy nem létező titulus, de megadták nekem, tök jó fejek voltak. És akkor
1: neked kellett akkor nekik vinni a kávét.
0: Egy körülbelül, igen, de nem kávét, hanem számlákat, meg ezt az, de igen. És nem volt bennük ilyen nagy zolás. De aztán, és akkor valahogy így kiderült, hogy így szeretek beszélni, meg így valamennyire így szerepelni, és akkor először elhívtak premierekre konferálni, és aztán én konferáltam a friss húson a rendezőket, meg a zsűriket, és aztán pedig kitaláltuk ezt a Directors Clubot, ami az, amit azóta is aktívan vezetek, az azt jelenti, hogy minden vetítési blokk után, amiben általában 5 vagy 6 rövid film van, másnap a rendezőkkel van egy órás beszélgetés, és ezt kaptam meg én főleg, illetve még különböző panelbeszélgetéseket is vezetek. De a lényeg az, hogy ez egy a Deák Dani, Jakab Vera és Osváth Gábor 3 főszervezőtől jött ez a megkeresés, és azóta is így valahogy így egyre inkább tagozódok be, ami egy ilyen szuper csapat, szóval.
1: Jó. Szerinted megfelelő név az, hogy friss hús? És ha igen, akkor miért?
0: Szerintem amúgy igen, azért, mert tulajdonképpen ez a fesztiválnek, emlékszem arra, amikor még az SZF-re jártam, 18 éves voltam, és én még ez is ilyen elérhetetlennek tűnt, vagy én nagyon menőnek, így hallottam, hogy van friss hús, akkor meg sose voltam vetítésen. És aztán bekerültem, és rájöttem azt, hogy ez egy nagyon nyitott közeg, tulajdonképpen arról szól, hogy egy belépési pont a szakmába a fiatal filmeseknek. És ezek a filmesek, akik itt versenyben vannak, ezek sokszor tök ilyen első tapasztalásaikat szerzik így a szakmában, és itt meg tudják mutatni tulajdonképpen a szakmának, illetve a nagy közönségnek is azt, hogy mit csinálnak. Szóval ebben az értelemben ez egy elég jó név, és szerintem lefedi azt, ami így a fesztiválnak talán az egyik fő jellemzője.
1: De nincs más olyan fesztivál egyébként, ahol meg tudnak mutatkozni? Tehát mindenképp ez az, ahol Magyarországon, és aztán utána kilépve a nagyvilágba tudnak lépni, mert ugye nem olyan régóta Oscar
0: kvalifikáló,
1: igen, nominálót akartam mondani, de hogy nem is olyan régóta Oscar kvalifikáló. Tehát értem a jelentőségét, nem is tovább, mert már másfél év, mert már 24. Uh-huh. Ugye, már 26 van, és 24 októberre óta.
0: Igen.
1: Mindegy is. De hogy nincsen más egyébként, itthon más fesztivál? Kérdezem ezt azért is, mert én a színházi fesztiválokban vagyok inkább otthon, ismerem a friss húst, de akkor nézzük meg filmes szempontból.
0: Abszolút vannak más fesztiválok, van a Cinefestnek a Cine New Wave kategóriája, ami szintén fiatal filmesek rövid filmét mutatja be, van Szolnokon az ATAF, van Szegeden a Zsigmond Vilmos, ami szintén bemutat, de az operatőri szempontból mutatja be őket, van a Malter Fesztivál, ami elvisz különböző zenei fesztiválokra kis filmeket, szóval van egy csomó lehetőség, és van csomó olyan platform, ahol ezeket be lehet mutatni, vagy Cinemira, ahol pedig gyermekeknek, vagy fiataloknak szóló filmeket mutatnak be, de valahogy úgy alakult, hogy talán abból is kifolyólag, hogy ez Budapesten van, és hogy kik szervezték, hogy tulajdonképpen Magyarországon ez az a hely, ahova szeretik az alkotók, hogyha rövid filmeket itt mutatják be először. És nemzetközileg meg szintén rengeteg ilyen hely van, szóval hogyha egy fiatal alkotó azon gondolkodik, hogy csinált egy rövid filmet, és milyen fesztiválon mutassák be, akkor sokszor először nemzetköziben gondolkozik, hiszen az egy nagyon nagy ilyen hitelesítő pecsét, hogyha egy nemzetközileg elismert külföldi filmfesztiválon bemutatják a filmét, de ezek mellett, és ahogy az évek során nőtt a friss húsnak így a láthatósága, meg a megbecsültsége, teljesen elfogadott lett, hogy itt mutatják be először a filmjeiket, és itt van tényleg egy olyan ezt értékelő szakmai közeg, ami tök jó hírét tudja vinni egy ilyen filmnek.
1: Kötelező lépés egy első filmes számára, hogy rövid filmet készítsen először, és csak aztán fogjon bele nagyjátékfilmbe?
0: Szerintem ez sok esetben tulajdonképpen egyszerűen pénzkérdés, hogy annyira sok pénz egy nagyjátékfilmet megcsinálni, hogy ez nagyon dupla vagy semmi, hogy bárki ad arra pénzt, hogy egy olyan ember, aki még nem csinált rövid filmet, csináljon egy nagyjátékot. Van erre is példa, sokszor olyankor, amikor valaki már más területen bizonyított, és átugorja ezt a lépést, de főleg mondjuk olyanok, akik filmezést tanulnak, ott ez egy kísérletezési terep, és egy olyan lehetőség, ahol kicsiben meg lehet nézni, hogy hogyan tudnak vizuálisan fogalmazni. Nagyon sokszor amúgy rövid filmeknek az például a hibája, hogy nagy játékfilmet akarnak beletuszakolni egy kis játékfilmbe, ami nem működik.
1: Jelenetileg, vizuálisan, történetileg?
0: Történetileg, szóval túl sok történeti pontot raknak bele egy forgatókönyvbe, túl sok minden történik, és azt érzi az ember, hogy megnézett egy 20 perces kisfilmet, és annyi minden történt olyan gyorsan, és annyira nem kifejtve, hogy azt érzi, hogy ebbe túl sok volt beletuszakolva, vagy nagyon hülye ez a szó, de a lényeg az, hogyha már csak egy történés, vagy egy érzet izgalmasan ki van bontva egy rövid filmbe, vagy egy okos helyzet, akkor az tökre meg tud maradni az embernek. Szokták mondani ezt a novella vs. regény párhuzamot a nagyjáték meg a kisjáték film között.
1: Ilyen tanácsokat is adhatsz egyébként, producerként egy alkotásnál?
0: Ilyen felülről jövő tanácsokat nem szoktam adni. Olyan van, hogyha egy rendező megbízik abban, hogy én olvassam az ő forgatókönyvét, akkor általában együtt gondolkodunk, és együtt ötletelünk, hogy hogyan lehet ezeket a legjobban megoldani. De igen, van ilyen, hogyha valami túlírt, akkor tök jó, hogyha valaki ugye mással olvas, és mondjuk, hogy pont ez az egyik producer, akkor ez nagyon jó visszajelzés tud lenni, hogy túl van írva. Mert általában minden forgatókönyvnek megvan ez a szakasza, hogy egyszerűen a túlírtságát csökkenteni kell.
1: Ugye mondtad, hogy a Friss Húson neked szervezői feladatként volt a konferálás, meg a klubnak a moderálása. Ez most véletlenül jött ki úgy, hogy, mert ugye nagyon sok esetben ilyen jellegű feladatokat műsorvezetőkre, újságírókra, tehát a kommunikáció emberekre szoktak bízni, hogy ez most véletlenül jött ki, hogy egy filmbeli, hát most hadd nevezzelek így, filmbeli szakembert kérték ezekre a feladatokra, vagy a Friss Hús amúgy is szeret a filmes szakmából ilyen feladatokra kérni embereket, mert hogy akkor mégiscsak talán több köze van annak, mint egy műsorvezetőnek.
0: Jó kérdés. Sokszor vannak átfedések. Például én is az SFN TV szakot végeztem, és aztán onnan kerültem valahogy ide, de volt amúgy egy ilyen megközelítésem, illetve például sokszor az egyik szakmai programot, a Friss Hús Pitch-et a Lévai Balázs szokta moderálni, aki egyszer filmproducer és műsorvezető is. És amit nagyon jól csinálnak szerintem a Friss Húsos szervezők, az, hogy nagyon figyelnek arra, hogy amit te is mondtál, tehát a nevéből kiindul és Friss Hús, elkezdték szakmailag fiatalítani a fesztivált, és tulajdonképpen nem akarnak rólunk beszélni nélkülünk. És ez szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy van bennük egy olyan nyitottság így a következő generációk számára, hogy így látszik, hogy tök sok mindent bíznak olyan emberekre, akik ilyen most vannak abban a szakaszban, hogy ezek ilyen életbevágó kérdések nekik, amikről ott beszélünk. Például a Friss Húsnak a szakmai részét, a Fresh Meat Marketet, ezt most a Sólyom Kristóf vezeti, aki szintén egy fiatal pályakezdő rendező is, meg író is, és emellett meg ott ezt a szakmai munkát végzi.
1: Annyi ilyen szekciónév hangzott el, hogy talán jobb is, hogyha picit tisztába tesszük, tudsz kicsit mesélni ezekről a szekciókról, mert ugye a Friss Hús eredetileg a magyar rövidfilmek felmutatására szakosodott, hogy ilyen furcsa szót használjak, és aztán bővült ki szépen lassan Friss Hús Kidzel, meg queer történetekkel, stb. Hogy tudsz ezekről a szekciókról egy picit mesélni, hogy most mi merre?
0: Szóval igen, alapból tényleg, ami mindig a leggyorsabban teltház lesz, régen a Toldi, meg most már a Puskin nagy termében, és ez a magyar versenyprogram, ahol bemutatkoznak a magyar rövidfilmek, de emellett van egy nemzetközi blokk is, ahol nemzetközi rövidfilmeket vetítenek, amit amúgy nagyon ajánlok minden pályakezdő filmesnek is, mert nagyon, nagyon izgalmas perspektívát tudnak ezek a nemzetközi filmek nyújtani. Ezek közül nagyon sok már a kategóriás filmfesztiválokon mutatkozott be, és úgy válogatják össze a Friss Húsnak az előválogatói, hogy tényleg ilyen filmesként rengeteget lehet tanulni ezekből, és ez szerintem elég underrated, szóval azokra el kéne menniük. Ezen kívül van igen a Queer Dreams, amit most Komáromi Bese és Nagy Bori válogatott. Szerintem ez egy tökre hiánypótló dolog így vagy már főleg amikor már megalakult, még korábban tökre hiánypótló volt, hogy legyen egy ilyen szekció is, mert nagyon sok ilyen film...
1: Bocsánat, csak a Queer Dreams-el kapcsolatban meg akartam kérdezni, hogy miért így betoltva, hogy miért fontos egyébként, hogy egy ilyen filmfesztiválon legyen kifejezetten queer történeteket fókuszba állító rövid filmeket bemutatni?
0: Szerintem, mivel ez egy alul reprezentált társadalmi csoport, ezért egy fesztiválnak talán felelőssége, hogy reflektorfénybe rakja az olyan alkotásokat, amik ezeket az emberek sajátjuknak éreznek. Természetesen ez van összefüggés, hogy simán lehet valami úgy a versenyprogramban is, ami queer témájú, de tök jó, hogy van egy ilyen fókusz, és nagyon-nagyon sokan szeretik a queer blokkot, és nagyon sokan járnak rá. Illetve azért is, mert amúgy a filmek filmeken belül ez egy zsáner lesz, szóval elég sok ilyen film készül, ugye sok alkotó személyes témához nyúl, és akinek van ezzel kapcsolatban megélése, annak egy tök autentikus sztorit tud ebből alkotni, és nagyon változatos módokon. Tehát nem úgy kell elképzelni ezt a szekciót, hogy elképesztő sokféle film van, ami valahogy kapcsolódik a queerség témájához, de nagyon egy színes válogatás.
1: De ebbe a színes válogatásba akkor nem férhet bele más alulreprezentált csoport is, tehát hogy nem lehet, hogy igazából ez most egy ilyen hangos gondolkodás, hogy tulajdonképpen a cigányságot is középpontba lehetne állítani, a transzneműeket is középpontba lehet állítani, tehát nem lehet, hogy egy idő után egy ilyen általános, nem tudom, kisebbségi szekció, vagy nem tudom, mi lenne a...
0: Hát amúgy abszolút lehetne. Tulajdonképpen például tehát más alulreprezentált rétegek, azok sokszor a versenyprogramban vannak, például múlt évben volt a Ugar című film, ami cigányság helyzetével foglal, vagy például a Kenyeres Bálint filmje, a The Spectacle, az is abszolút ezzel foglalkozott, és ez a versenyprogramban volt. Mivel lehetne, ez a válaszom, de tulajdonképpen ez a queer, ez annyira egy ilyen szubzsáner lett így a filmes fesztiválokon, hogy ez tökre egy működő szekció.
1: Még kicsit vissza az egyéb szekciókra, igen, mert ott, bocsáss meg, mert ott közbevágtam, csak ez, hogy a Director Clubról meséltél, tudsz, igen, még esetleg, hogy mi ez a Fresh Peach,
0: igen,
1: mi,
0: igen,
1: ez,
0: igen,
1: a Fresh Meat Market.
0: Illetve még a filmes blokkoknál még, ja, van magyar és nemzetközi dokumentumfilmes blokk is, ami szintén szerintesen izgalmas, és én ebben még kevésbé vagyok elmélyülve a dokumentumfilmekbe, de itt tökre bele akarok folyni, illetve most producerként is belefolytam dokumentumfilmbe, és a mai dokumentumfilmek ezek elképesztően izgalmasak, szóval azt is ajánlom bárkinek, hogy arra elmenjen. Illetve van Dezső Bálint válogatásában Virtkor szekció is, ahol meg ilyen egészen őrült filmek mennek, és egy Dezső Bálint válogatás az abszolút egy minőségpecsét azon, hogy az ember fog dobni egy hátest ezektől a filmektől, az is elég jól megy az a szekció, nagyon izgalmas filmek vannak benne. És áttérve, amit mondtál, a pitch, tehát létrejött időközben ez a Fresh Meat Market, ami azért nagyon fontos, mert hogyha megnézzük az európai, illetve a világban a többi fesztivált, amik elkezdenek kiépülni és szakmailag meghatározóvá válni filmfesztiválok, ott mindig van egy industry része a fesztiválnak, egy szakmai platform, ami a versenyprogramok és vetítések mellett a szakmának szól, ahol fejleszthetnek az emberek filmeket, és ezért jött létre a market, ami amúgy így a közép-kelet-európai régióban ilyen egészen egyedülálló, hogy minden fázisban foglalkoznak filmekkel. Tehát például van a Balázs Béla írói pályázat, ami szintén egy viszonylag új kezdeményezés, ez az, hogy mentorálnak és díjaznak forgatókönyveket. És ez azért nagyon fontos, mert az írás szerintem tényleg az egyik legnehezebb része a filmkészítésnek, főleg rövid filmnél, főleg amikor ezek pályakezdő alkotók, és nagyon fontos, hogy itt szakmailag meghatározó már bizonyított alkotókat rendelnek melléjük ez a marketon, és együtt tudnak velük dolgozni, illetve van a Fresh Pitch, ahol már ilyen elkészült rövid film terveket mutatnak be, tizet, és akkor ott van egy tök nagy közönség, van egy csomó nyeremény, tehát lehet effektíve pénzt nyerni, vagy utómunkacsomagot, illetve nagyon sok filmterv itt talál például producerre, tehát elviszi a rendező, és talál egy producert, aki befogadja a gyártóházába, és elkészítik együtt, szóval az egy elég régi és nagyon népszerű programja a Friss Húsnak. Illetve van egy, talán most lesz másodjára, hogyha jól tudom, a Work in Progress szakmai program, ami meg azt jelenti, ami szintén egy tök nehéz szakaszt segít, ez az utómunka, hogy vannak filmek, amik éppen már leforogtak, de hátra van még az, hogy a vágás hogy lesz, a hangutómunka hogy lesz, és a vágás az szintén egy olyan dolog, amit sokszor egyszerűbbnek képzelnek el a laikusok, mint amilyen, hiszen ez tulajdonképpen így újra kell alkotni a teljes filmet, és ezen a ponton rendelnek itt a marketon az alkotók mellé, 6 kiválasztott alkotó mellé olyan szakembereket, akik ezt tudják segíteni, és talán az alkotók magányát tudják ebben a folyamatban enyhíteni, és illetve itt is lehet nyerni teljes utómunkacsomagot. Szóval ezek ilyen nagyon ilyen úttörő dolgok most itt, és nagyon fontos, hogy legyen. Illetve a Friss Húsnak a komolyan komoly fesztiválával válásában, és hogy az Oscarral is, meg így, hogy így épül fel egyre nagyobbra, ez egy nagyon fontos állomás volt, hogy legyen egy ilyen szakmai hub versenyprogram mellett.
1: Mert most akkor, hogy megágyaztunk ennek az idei eseménynek, egy kis rövid zenei szünet után nem csak az alkotók magányát, hanem a hallgatók kíváncsiságát is enyhítjük, hogy vajon mi lesz a mostani idei Friss Hússal, úgyhogy egy kis zenei szünet, aztán folytatjuk.

0: Sziasztok! Na hát most kaptam a hírt, hogy ti csak itt most belecsöppenve egyszer csak egy kellemes baritont hallottatok, aki elkezdett beszélni arról, hogy miért producer. Úgyhogy abban reménykedem, hogy azt már úgy tudjátok, hogy én Németh Fruzsina Lila vagyok, és abban is reménykedem, hogy ezt tudjátok, hogy ez a szezámtárú, hiszen ezért kapcsoltatok ide a Tilosra 4 órakor. De akkor most kicsit újra képbe teszlek titeket, mert egy nagyon szép felkonfot mondtam az elején, de a technika ördöge az most sem aludt, úgyhogy tulajdonképpen a Friss Hús rövidfilmfesztivál a témánk, egyáltalán az, hogy ez a szakmai fórum, ez minek a miért fontos a magyar filmszakma számára, miért fontos közeg, és igazából most érünk rá az idei fesztiválnak a lényegére, amit május 28-a és június 3-a között fognak megrendezni. Általában ez az időszak, ez a tavasz vége nyár eleje szokott lenni a Friss Hús és minden más kulturális és mint tegnap kiderült közéleti eseménynek is, és akivel beszélgetek erről, továbbra is Berecz Marci, aki bár azt mondta magáról, hogy nem meri még producernek definiálni magát, úgyhogy akkor egy fiatal filmes szakember, és a Friss Hús Fesztivál egyik hát szervezője, de tulajdonképpen azért több vagy benne, mint szervező, tehát az egyik fő motorja. Ugye kijöttek már a magyar szekciónak is, meg a nemzetközi szekciónak is a filmjei, és a honlapon, meg úgy általában is lehet ilyen összefoglaló jelzőket olvasni, hogy vannak drámai filmek, vannak vicces filmek, általában az egzisztenciális válságkezelés, identitáskeresés, stb. Jellemzi, ezek a témák jellemzik mostanában a filmeket, de te, aki most kicsit azért jobban rálátsz, mit tapasztalsz, nem csak a Friss Húsnál, hanem amúgy mit tapasztalsz, hogy ezt a fiatal generációt mi érdekli a filmek terén, és milyen műnem, vagy nem műnem, bocsánat, hanem milyen filmes eszközökkel próbálják ezeket megvalósítani.
1: Amúgy a nemzetközi szekciót nem tudom, hogy már kijötte, de nem, én azt nem tudom, hogy...
0: Nem jött ki? Akkor elnézést, a magyar az biztos kijött, mert 39 alkotás látható, akkor félretájékoztattalak titeket, a nemzetközi még nem jött ki, de az viszont tudni lehet, hogy a brit filmfesztivállal dolgoztak együtt, és a brit filmekből is lesz egy ilyen rövid sort.
1: Igen.
0: Akkor szóval revidálom magam. Tehát a magyar filmesek érdekelnek, ne arra gudj.
1: Igen, csak arról nem tudtam volna valamit mondani, és exkuzáltam magam. Tulajdonképpen amúgy ez arra is visszavezethető, hogy úgy lehet valamiről autentikusan beszélni, hogyha, vagy főleg úgy lehet, hogyha megélted bármennyire, vagy van vele valami közeged. És ez valamennyire behatárolja, hogy nagy százalékban most általánosságokat mondok, hogy miről készít ez a generáció, vagy a pályakezdő filmesek filmet, és ezért van, amit le is írnak a Friss Húsnak az ajánlójában, amit te olvastál, hogy kirajzolódnak benne témák, mert tulajdonképpen ezek főleg azok a dolgok, amikről ők megélten beszélni tudnak, és ezáltal őszinte tud lenni az ő hangjuk. Vannak persze kivételek, hogy valaki olyanról tud egy szuper őszinte filmet csinálni, amihez semmi köze, de az egy egyen nehezebb dolog szerintem. És ezért van az, hogy például a felnövés történetek, a generációs különbségek, a párkapcsolati problémák, azok nagyon hangsúlyosan mindig szerepet kapnak. Például nekem kellett a SZF-én egy diplomafilmet készítenem a tévészakon is, és én is egy mágikus, realista kisfilmet csináltam, ami egy szakításról szól. Miért? Mert a szakítást éltem meg, és arról tudtam beszélni így. És ez nagyon igaz itt a filmekre is, csak éppen nagyon, nagyon sokféleképpen fogalmazzák meg őket. És nagyon sok féleképpen élik meg ezeket az emberek. Szerintem a főleg a magyar kisfilmeknél sokszor van egy olyan tényező is, hogy, hogy nincs annyira sok pénz ezekre a filmekre, és ezért sokszor lesz egy ilyen realistább megfogalmazás, aminek mondjuk a magyar filmben van hagyománya is, de illetve ezzel együtt viszont egészen sokszor vannak ilyen olyan filmnyelvi dolgok, hogy ilyen mágikus realizmus is betér, vagy szerintem ez tök már nem tudom, az utóbbi 5 évben, amikor mindegyik versenyfilmet végignéztem, ez egészen meghatározható, hogy van olyan, hogy realista egy film, és ez nem történik valami egészen elképesztő dolog, ami egy metaforája valami olyan dolognak, amit átélt a rendező, és így tudja megfogalmazni.
0: Elkerülve a hurrá optimizmust, ennyire nehéz helyzetben vannak most a fiatal generációs filmesek, hogy ennyire komoly és nehéz témák jönnek elő, most például ebben a válogatásban, vagy amúgy, vagy inkább arról van szó, hogy a nehéz érzésekkel sokkal könnyebb a művészetnek, így a filmkészítésnek is dolgoznia, mint a boldogsággal.
1: Most, hogy mondod, ez amúgy abszolút így van, tehát nagyon sokszor hangsúlyosak a drámai témák, azért is, mert az olyan valahogy így az alkotóval egy ilyen erősebb érzést ki tud váltani, és pont ezért mindig nagyon jó színfoltok, amikor humorral fogalmaznak meg az emberek filmeket, és ez mindig nagyon-nagyon népszerű amúgy a friss húson is, hogyha van egy olyan film, ami akár akár sötét humor, vagy bármilyen humorral meg tud dolgokat fogalmazni. Viszont úgy gondolom, hogy amúgy így nem csak erre a generációra, vagy az alkotókra, ezekre az alkotókra jellemző, de elég sok sötét dolog történik a világban, meg elég sok nehéz dolgot át kell élni, és ezeket sokszor mondták például a Directors Clubban is, hogy a filmezés terápiás jellegű számukra, és tulajdonképpen főleg így pályakezdő alkotóként valamit megfogalmazni filmre, az egy ilyen belső önvizsgálat is tud lenni, és szerintem ezért is van az, hogy sokszor ezek a nehéz témák kerülnek a vászonra, mert van egy ilyen személyes viszony vele.
0: De a humort, meg fekete humort lehet realista módon csempészni a filmekbe, vagy akkor mindenképp más megoldásokhoz kell.
1: Nem,
0: gondolok
1: lehet.
0: Itt az absztraktra, vagy nem tudom, hogy
1: lehet. Milyen. Van mindenre példa, például, ami ilyen elemelt, a komáromi Bese, Dök Súly című filmje, ami megnyerte tavaly a friss húst, az például ilyen horrorisztikusan elmesélt sztori volt, és iszonyatosan vicces volt. Egy ilyen tulajdonképpen sorozatgyilkos lányról, de hogy közben iszonyatosan vicces volt. De lehet, van olyan, hogy valaki egy tisztán értelembe vett comedy-t csinál. Vagy hogy például Varga Gábornak volt egy filmje 2 éve, ami 2 falusi öreg asszonynak a visszájáról szólt, mivel a sütik készítése, a macskák épp melyik kertben vannak, ezekkel mindegyik humorforrással élt, és így emlékszem arra, hogy ott ültem a közönségbe, és így mindenki betegre rögte magát, és ez egy tisztán értelembe vett végjáték rövid film volt.
0: 39...
1: Cica harc volt a címe.
0: Cica harc. Ez már önmagában sokat sejtető. 39 rövid film, az sok, vagy legalábbis az én fülemnek sok. Milyen szempontok alapján tudsz-e arra, vagy belelátsz-e abba a folyamatba, hogy milyen szempontok alapján válogattok túl a történeten és a megoldáson? Megvalósítási módon, bocsánat.
1: Igen, én nem válogatok. Idén először Deák Dani mellett Korom Anna filmrendező is volt válogató, és ők ketten válogatták össze a programot, és tulajdonképpen azt mondták ők, hogy az egyedi hangokat nagyon keresik, hogyha valaki nem várt módon meg tud valamit fogalmazni. Azt is tudni kell, hogy amúgy egy ilyen fesztiválra, és a magyar versenyprogram az talán egy kicsit kevesebb, nagyon-nagyon sok film érkezik. És hogyha ha a fesztivál válogatok, mindig iszonyatosan sok filmet megnéznek.
0: Tehát itt úgy történik a folyamat, hogy pályázol te a filmeddel a Friss Húsra, és akkor ott válogatják ki a pályázatokból. Tehát nem úgy történik már, bocsánat, csak színházi szemmel, mint a színháznál, hogy elmennek előadást megnézni, és eldöntik, hogy meghívják-e, vagy nem, hanem nevezik.
1: Hát vagy... ugye az alap az, hogy vannak platformok interneten, ahol lehet ezeket a filmeket nevezni, és akkor oda beérkezik egy csomó film, amit igen, a Koromanna meg a Deák Dani kiválaszt, de van olyan is, hogy igen, így becserkésznek filmeket innen-onnan. Tehát van olyan, hogy ha volt valami nagyon izgalmas film mondjuk a Berlinálén, vagy itt-ott amúgy, akkor a szervezők ezeket a filmeket akarják, mert egy fesztiválnak az is presztízs, hogy milyen filmeket mutat be. Tehát ez egy ilyen, ahogy lehet gyűjteni a filmeket, úgy gyűjtik, de a fő, a legnagyobb halmaz az, amiket beneveznek, igen. És elég sok filmet beneveznek, és akkor erre mondták Deák Daniék, hogy az egyedi hang, meg az egyedi megfogalmazásmód, meg az őszinte megfogalmazásmód volt talán egy legfontosabb szempont, ami alapján tudtak. De amúgy nagyon, tehát itt most itt pont előttem vannak filmek, és nagyon van, mert én nem láttam még amúgy az összeset, tehát nem én válogatom, nekem elküldték egy pár napja a screeneket, én ezeket megnézem, és aztán megnézem az összeset még a premiéren is, és így készülök fel a beszélgetésekre, szóval én így ott a Friss Húsra minden nap megnézek legalább 5 rövid filmet, és vannak benne olyan filmek, amiket már láttam, vagy nagyon jókat hallottam, és ezek tényleg elképesztően sokfélék, tehát például a Donát Peti Simon című filmét, ezt már láttam, ez egy szobában egy drogos srácnak egy ilyen szürreális élménye, vagy a Szeplőtelen Dubinyák Rékától, ami meg egy katolikus iskolában, bentlakásos iskolában egy kislánynak a felnővés története tulajdonképpen, hogy viszonyul saját magához. Ezek mind nagyon különböző filmek, de nagyon érdekesen és őszintén megfogalmazva. És van egy csomó olyan, amiről hallottam, hogy nagyon jó, szóval szerintem várom, hogy ezeket a filmeket végignézzem. Amúgy.
0: Szerinted, és itt a véleményedre vagyok kíváncsi, az a válogatási szempont, hogy egyedi hang, az nem túl szubjektív?
1: Minden válogatás valamennyire szubjektív. És ez nagyon érdekes, hogy nagyon sok rendezővel beszélgetek, hogy a rendező vagy, és nem kerül be egy fesztiválra a filmed, akkor sokszor megkérdőjelezed a teljes művészetedet. És akkor mindig ez az egyik, amit én mondok, hogy főleg egy fesztiválra tényleg van, hogy 5-6-7-8 000 nevezés érkezik, amit 3-4-5-6 ember válogat ki, és abból válogatnak sok helyre 20-30 filmet, vagy 40-et, mint ennyi. És nincsen objektív szempont. Tehát ilyenben mindenkinek más tetszik, minden filmfesztiválnak más talán így a saját hangja. És a Friss Húsnál itt amúgy eléggé szerintem ilyen sokszínűségre törekednek, szóval sokféle film van, mert vannak olyan fesztiválok, ahol csak nagyon művészfilmeket válogatnak be, vagy nagyon más, és itt pedig van egy ilyen műfaji sokszínűség, és ez nem lehet más, csak szubjektív, amellett, hogy a filmeknek az objektív értékét is szemmel tartják, hogy így hogy van elkészítve, meg hogy szakmailag mennyire jó.
0: A sokszínűség jellemzi a zsűrit is, ráadásul ugye, ahogy növekülnek a szekciók száma évről évről, vagy két évre a Friss Húsnál, úgy bővül a zsűri csapatok, ha lehet így nevezni, száma is. Azt tudod-e, hogy milyen, tehát túl a szakmai renomén, mert az szerintem megkérdőjelezhetetlen az összes zsűrinél, de hogy milyen szempontok játszhatnak, vagy te akkor, mint alkotó producerként, milyen filmes zsűrinek örülsz, hogyha kik vannak ebben benne? Mert azért most is elég nagy nevek vannak most hirtelen azok a színészek jutnak eszembe, akik szerepelnek a filmekben.
1: Általában, igen. Szóval azt vettem észre, hogy a Friss Hús azon dolgozik, és nagyon jól is teszi, hogy a nemzetközi fesztivál vérkeringésbe bekapcsolja ezt a ezt a budapesti helyszínt és ezt a fesztivált. Ennek egy nagyon nagy lépése volt az Oscar kvalifikálóvá válás, de az is, hogy nemzetközi filmes szakembereket hívnak ide zsűrizni. Például tavaly volt a Clermont-Ferrandi filmfesztivál alapító igazgatója, illetve még a Short Film Depot nevű ilyen filmes fesztiválos nevezős oldal alapító is ez az ember, és ő volt az egyik zsűri, és például ő úgy tudott idejönni Magyarországra végignézni ennyi filmet, hogy ővé a világ egyik legnagyobb rövid filmfesztiválja, és például a Hajmási Peti és Csoma Gabi filmje, a Világ vége, ami nyert díjat tavaly, az például bemutatkozhatott ott a Clermont-Ferrandi filmfesztiválon is. És ez nagyon fontos, hogy ezért jönnek ide ezek az emberek, vagy sokszor forgalmazó cégek, sales cégeknek a szakemberei, hogy ezek az alkotók nemzetközi szinten is fel legyenek fedezve, és ne egy ilyen magyar buborékba éljünk, hanem valahogy ezt a nemzetközi gondolkodásmódot és verkeringést minden inkább tudjuk sajátunkénak is tudni. Ugyan. És ez minden térére igaz, most a friss unesz, szerintem ez egy elég jó irány.
0: Ugyanakkor azért magyarok is vannak a zsűriben, meg hát vannak diákok is felkérve, vagy fiatal alkotók is, igen, ugye van az animáció szekciója, mert ugye animációk is bemutatkoznak, igen, a friss húson, tehát hogy a magyarok tekintetében szerinted kik azok, vagy miért, bocsánat, nem a miért a jó kérdőszó, hanem hogy milyen szempontok játszhatnak, hogy a magyarok közül kiképviselje.
1: Szerintem itt az lehet fontos, hogy egyszerűen csak legyen egy jó látásmódja ennek a zsűrinek, és tudjon egy ilyen szakmailag megalapozott véleményt hozni. De a magyar részről az szerintem ott főleg nemzetközi filmeket zsűriznek, illetve a diák zsűri is meghozza egy döntését, de hogy... Én azt úgy látom, hogyha már valaki szakmailag megalapozott véleményt tud hozni, az már jó. Én főleg így ezt a nemzetközi vonalat tartom a legizgibbnek az új dolgok közül.
0: Még korábban jutott eszembe, hogy szándékosan kötekedem, de hogy azzal, hogy ennyire bővül a friss hús kínálata, és ennyire sok szálon akar belépési lehetőséget, bemutatkozási lehetőséget kínálni a fiatal filmes nemzedéknek, nem fenyegetheti az a veszély, hogy túl sokat akar fogni, és a végén meg keveset markol, vagy túlságosan szétszálozódik, és már, nem tudom, szétoszlik a hús, hogy ilyen képletesen kérdezzem.
1: Hát mindenféle veszély valószínűleg mindig fenyeget, ez annak is a kérdése, hogy a Deák Daniék vezetésével ezt hogyan tudják monitorozni minden évnek a tanulságait. És szerintem most egyelőre úgy van, hogy ezek az új szakmai programok, amik viszonylag újak, ezek elég rövid idő alatt elég népszerűek lettek. És például azt is tudom, hogy a Work in Progress szekcióra jóval több eljelentkeztek, mint amennyi hely van. És amíg ezeket lehet monitorozni, és így működnek ezek a dolgok, illetve ezekre a dolgokra elmennek az emberek, ugye legvégén így ezzel lehet ezt legjobban a sikerét mérni, addig szerintem ez működik. Illetve az is egy filmfesztiválnak szerintem dolga, hogy minél szélesebb perspektívát nyújtson, és hogyha valakit érdekel valami, ezt ki tudja választani, hogy neki mi a jó. Még így is a friss hús még így is kicsi ahhoz képest, hogy mondjuk egy nagy játékfilmes fesztiválnál hányféle programra lehet elmenni. És így még így is egy ilyen kompakt megfogható dolog szerintem. Illetve ez is fontos, hogy annyira sokféle nézőpont érvényesül, hogy tényleg a dokumentumfilmes, az animációs, a fikciós, mindenkit meg tudja találni magának az, ami érdekes, vagy ami, mondjuk, hogyha alkotókra gondolunk, akik elmennek nézőként, az is, hogy miből tud talán fejlődni.
0: Az nem kérdés, hiszen ezt már elég sok érvel alátámasztottad, hogy a film szakma tányérján elég fontos és markáns helyet foglal el a friss hús, de szerinted a laikus filmszerető közönség számára mit jelent ez a fesztivál?
1: Például, ugye tavaly, ezt most nem tudom, hogy most hogy van, mert én ezt még nem láttam, de tavaly volt, hogy Betonhoffinak volt nemzetközi válogatása, korábban volt Péter Fiborinak, és szerintem tök fontos az is, hogy például nekem így annyira kevés laikus ismerősöm van, hogy most belegondolom én önreflektíven. De a lényeg az az, hogy
0: vagy olyan,
1: aki, nem is azt mondom, hogy olyan, akinek így semmi rálátása nincs a filmekre, vagy csak így olyanból van talán kevés.
0: De közben olyat is meg kell szólítani ennek
1: és abszolút, a fűsőknek. És pont ezeknek a dolgoknak, mint egy Betonhoffi válogatott egy programot, ezeknek ez a célja, hogy behúzni valami ismeretlenre az embereket, ahol hát, ha éri valami meglepetés, és szerintem erre a friss hús jó, és ismerek olyan embereket is, akik csak így elmennek megnézni egy blokkot. Ez ugye a rövid filmeknél egy ilyen érdekes kérdés, mert amúgy alapból már nincs nagyon olyan, hogy mozikban rövid filmet vetítenek nagyjátékfilm előtt, és ezért kicsit egy ilyen szakmai dologgá vált a rövid film, hiszen ez a filmeseknek kell ahhoz, hogy névjegykártyát letegyenek az asztalra, és később majd nagyjátékot tudjanak készíteni.
0: Hát a reklámokat játszanak le, ami néha beillik egy rövid filmnek.
1: 20 perc, igen. De hogy tulajdonképpen amit egy laikus, vagy valaki, aki csak bejön az utcáról, azt tud ebből szerezni, az, hogy egy nagyjátékfilmnyi idő alatt ötféle teljesen különböző élmény éri, mert ötféle nézőpontot és rendezői kézjegyet lát. És szerintem ez egy eléggé alulértékelt dolog egy laikusok közül, és szerintem ezért tök fontos, hogy a friss hús a szelekcióinak a sokszínűsége próbálja bevonni azokat is, akik laikusok. Illetve az is, hogy ugye tök sok olyan színész szerepel ezekben a filmekben, tök nagy nevek, akiket az emberek úgy amúgy ismernek, és megláthatnak olyan szerepekben, ahol mondjuk nagy filmekben nem, sokkal kísérletezőbb dolgokban is, szóval ez is még egy olyan dolog, amivel olyan emberek bejönnek, akik így nem így a szűk szakmai kör.
0: Mennünk kicsit szélesebben. Igen. Ha már bevonás itt a műsor végén, nem, mint ahogy ezt már a felkonfomban elmondtam, nem mehetünk el amellett, hogy ez a májusi hónap, ez közéletileg is egy nagyon turbulens hónappá vált, hiszen tegnap, május 9-én megalakult a vadonatúj Tisza kormány, amely minden területre más hatással lesz, és hát nem titok, hogy te a fiatal új generációs producerek közösségének tagja lettél, és hogy történt május 9-én egy ilyen filmreform nevezető összegyűlés, hogy akkor újra gondolják a filmes szakemberek a Tisza vezetésével a magyar filmezés finanszírozását és helyzetét. Röviden tudsz-e reflektálni arra, hogy szerinted mi várhat most a magyar filmezésre, vagy ott azon a pénteki napon milyen alapelvek hangzottak el, amitől talán más irányt vehet ez az egész.
1: Nagyon fontos szerintem az is, ez talán az egésznek a lényege, hogy azt mondtad most, hogy a Tisza vezetésével történhet egy ilyen dolog. És a filmreform, de ez azért, hogy érted, valamit megszoktunk, tehát hogy ez nem egy véletlen. És hogy,
0: koordinálásával.
1: Hát, de hogy pont ez, tehát a filmreform az azért jött létre, illetve például a fiatal producereknek, a új generációs producereknek a közösségét azért alapítottuk, hogy most talán először, vagy talán újonnan a szakma ajánlást tudjon adni a kormány részére. És a filmreformnak az volt a lényege, hogy majdnem 30 szakmai szervezet, a MADOK-e, Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete már elkészült programja alapján összeállítson egy olyan egyesített programot, amit átadhat a vezetésnek, a kulturpolitikai vezetésnek, és azt mondhassa, hogy a szakma ezt szeretné, mi élünk ebben, és egy alulról jövő demokratikus kezdeményezésként, ahol minden szakmai szervezetet meghallgatva azt tudja mondani, hogy szerintünk ez így lenne jó, és nagyon örülnénk, hogyha a politika nem szólna bele abba, amit csinálunk, annál jobban, mint amennyire kell, de hogy és ezért volt ez a május 8-ai pénteki dolog egy nagyon új és egy ilyen nagyon igazából elképesztő dolog, hogy a Hung Expo-n kint ült az összes szervezet képviselője, és átadták ezt a papert, white papernek hívják ezt a szakmai javaslatcsomagot a filmtámogatás megreformálására, de ez tulajdonképpen még csak kivonat, ezt adták oda, megmutattak, hogy itt vagyunk, ne döntsetek rólunk nélkülünk, és augusztusig lesz kidolgozva egy teljes programcsomag. És a fiatal producerek mi pedig azért alakultunk, hogy egy ilyen kvázi műhelyként egymást segítsük, és a fiatal filmeseknek az igényeire rávilágítsuk egy kicsit a reflektorfényt, és egy picit érdekvédelmi szervezetként is funkcionáljuk annyiban, hogy rajtunk, mint ennek az ilyen tök bonyolult szakmának a fiatal valamennyire pályakezdő képviselőn ne lehessen átlépni. És ez amúgy tök jól sikerül, mert most együttműködünk a Magyar Producer Unióval, akik a szakmailag felnőtt producerek, és nekik fogunk valószínűleg így az IFI tagozókat tagként működni, sőt nem valószínűleg, hogy igen. Szóval ez most egy egészen elképesztő pillanat amúgy így szerintem, meg így először megélni egy ilyet szervezeti gyűléseken, meg közös gondolkodásokon ezzel, ami nagyon új élmény volt.
0: Nagyon bízom benne, hogy az igényeitek meghallgatásra találnak a következő 4 évben, abban meg pláne reménykedem, hogy a szakmai, a fiatal generációs szakmai közeg és a laikus filmszeretők igényei még inkább kielégítetnek május végén a mostani friss hús rövidfilm dokumentumfesztiválon, ami a 14.
1: Igen.
0: 14. A 14. rövidfilm filmfesztiválon, és hát bízom benne, hogy olyan jól fogják érezni magukat az ott lévő alkotók és nézők május végén a Puskin moziban, mint amennyire tegnap bulizott a jó nép a parlament előtt, úgyhogy bizakodva nézünk előre a következő 2 hétre és a következő 4 évre is. Ez volt a májusi Szezám tárúj. Berec Marcinak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Júniusban egy gyerekszínházi érdekességgel fogok jönni nektek, de erről ne többet. 2 hét múlva pedig megint kapcsoljátok be az adást, mert a két lámpás szerkesztői újabb baráttal fognak érkezni, és újabb barátot fognak nektek bemutatni. Úgyhogy egy kis zenével kívánok nektek nagyon szép vasárnapot. Sziasztok!

Tilos Rádió 9.3. Sziasztok, kedves hallgatók! Én Kölyök vagyok, ez pedig a Szongóra. Két hetente 5 és 6 között itt a Tiloson. Mai műsorban zenélni fogunk. Szongoró Fatime nem ért be a stúdióba, úgyhogy jó sok zenét fogunk hallgatni. Kellemes délutánt, jó rádióhallgatást nektek itt a Tiloson, a Szongórában.

Tilos Rádió, benne pedig a Szongóra. A műsor végéhez közeledünk. Maradjatok továbbra is a frekvencián, hallgassatok sok jó zenét. Következik majd utánunk az eredeti helyzet. Találkozunk majd 2 hét múlva. Maradok kölyök. Sziasztok!

satisfaction just to live.

Thank you.

Sziasztok, kérünk titeket, hogy támogassátok a Tilos Rádiót. Tudjátok, mi alapvetően abból a pénzből tartjuk fönt a rádiót, amit ti összeadtok, úgyhogy kérjük az 1%-otokat, ajánljátok fel a Tilos Kulturális Alapítványnak a 18002454 kötőjel 2 kötőjel 41 az adószámunk, ugye ez megváltozott 42-re, de hogyha beütitek azt, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, akkor ki fogja dobni.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Az erdei házikó. Rengeteg nagy erdő szélén élt kiskunyhójában a favágó a feleségével, meg három lányával. Egy reggel, mikor munkába indult, azt mondta a feleségének.
1: Egész napra odamaradok, különben nem tudok végezni a sok dologgal. Az ebédemet majd küld utánam a legnagyobb lányunkkal. Hogy el ne tévedjen, viszek magammal egy zacskó kölest, és elszúrom az úton.
0: Mikor a nap delelőre ért, a legnagyobbik lány elindult az erdőbe az ebéddel. De hamarosan eltévedt. Nem találta az utat, mert a verebek, rigók, címkék és pintyek ekkora már fölcsibegették a kölest, amit az édesapja elhintett. Csak úgy találomra ment tovább, mindig beljebb és beljebb, míg a nap le nem szállt, és meg nem jött az éjszaka. A fák lombja nyögni kezdett, a sötétben baglyok húgtak, a bokrok, mintha panaszosan sóhajtoztak volna. A lányt elfogta a félelem. Megállt, és azon töprengett, hová bújjék, merre meneküljön. Akkor valami nagy fényesség csillant meg a távolban a fák között.
2: Ott emberek laknak, majd csak adnak szállást éjszakára.
0: Gondolta a lány, és elindult a világosság felé. Nem sokára egy házhoz ért, annak az ablaka világított. Megzörgette a kiskaput. Egy nyers hang kiáltott ki.
3: Kerülj bejebb!
0: A lány fölment a sötét falépcsőn, és bekopogott az ajtón.
3: Csak tessék!
0: Hallatszott ismét ugyanaz a hang. Benyitott. Odabent egy dereshajú, vénséges fénember ült az asztalnál. Arcát kezébe temette, fehér szakállal földet verte. A kemence patkán pedig három állat pihent. Egy tyúk, egy kakas, meg egy tarka tehén. A lány elpanaszolta, hogy hogyan járt, és éjjeli szállást kért. A vénember figyelemmel végighallgatta, aztán a kemence felé fordult.
3: Tyúkacskám, kakaskám, és te tarka tehénkkel? Mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok azt mondták rá, hogy... És ez nyilván azt jelentette, hogy mi ugyan nem bánjuk, mert az öreg azt mondta...
3: Van itt eleség bőséggel, busásan. Eredj a tűzhelyhez, főz nekünk vacsorát.
0: Künn a konyhán, a lány talált mindent, amit kellett. Jó vacsorát készített, de az állatokra nem gondolt. Föltette az asztalra a tálat, leült az ő szöregember mellé, és addig evett, míg jól nem lakott. Mikor jól lakott, azt mondta.
4: Fáradt vagyok, lefeküdnék, jót aludnék. Hol találok ágyat?
0: Erre az állatok elkezdték a patkán.
5: Ettél, ittál, jól laktál, nem adtál.
6: Most aludtál magad lássad, hogyan töltöd éjszakád.
0: Az öreg pedig azt felelte neki.
3: Eredj fel a lépcsőn, ott a kamrában találsz két ágyat. Vesd meg őket, szépen húz tiszta lepedőt, és én is megyek mindjárt lefeküdni.
0: A lány fölment, sietve megágyazott, és tüstént lefeküdt, meg sem várta az öreget. Az nem sokára fölcamogott a szobába, körüljártatta benne a lámpája fényét, rávilágított a lányra is, de az meg sem mozdult, aludt, mint a bunda. Az öregember megcsóválta a fejét, aztán kinyitotta egy csapóajtót, és zsupsz, lesüllyesztette a lányt a pincébe. Késő este hazatért a favágó.
1: Hallod-e, asszony? Igazán nem szép tőled, hogy egész nap éhezni hagytál.
7: Már hogy hagytalak volna. Kiküldtem én idejében az ebédet. De az a haszontalan lány? Vagy eltévedt, vagy elcsavargott? Na, majd holnap kifaggatom, ha hazavetődik.
0: Másnap a favágó megint hajnal előtt kelt.
1: Megint sok a munkám. Megint nem érek el hazajönni, ebédre. Küld ki utánam az ennivalót a középső lányunkkal. Hogy úgy ne járjon, mint a nénye, viszek magammal egy zacskó lencsét. Elszórom az úton, a lencse nagyobb, mint a köles, az jobban meglátja, nem fog eltévedni a haszontalanja.
0: Délben a középső lány is elindult hát az ebéddel. Hanem a lencsének nyoma sem volt már, mindegy szemig felcsipegették az erdei madarak. A lány ide-oda bolyongott az erdőben, és estére ő is odaért a kisházhoz. Bezörgetett, enni kért, szállást kért, akár csak tegnap a nénye. A fehér szakállas öreg megint csak az állataitól kért tanácsot.
3: Gyúkocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok ezúttal is csak annyit mondtak, hogy
8: nuk!
7: Nuk!
0: És minden úgy történt, mint előző nap. A lány jó vacsorát főzött, el is költötte az öreggel, de az állatokra ügyet sem vetett. Vacsora után ásította egy nagyot, és az ágya felől kérdezősködött. Az állatok pedig rákezdték. A lány fölment a kamrába, megvetette az ágyat, lefeküdt és elaludt. Az öreg utána ballagott, hát megcsóválta a fejét most is, aztán lesülyeztette a pincébe őt is. Harmadnap hajnalban azt mondja a favágó feleségének.
1: Ha megjönne is közben a másik két lányunk, azért csak a legkisebbel küld utánam az ebédet. Az mindig jó és engedelmes gyerek volt, most is az igaz úton fog maradni, nem kódolog el, mint az a két mi haszna nénye.
9: Azt akarod, hogy a legkedvesebb gyerekemet is elveszítsem?
1: Sose aggódjál. Okos, eszes kislány az. Nem fog eltévejedni. Aztán meg oda egy zacskó borsót viszek magammal. Azt hintem el. A borsó nagyobb, mint a lencse. Annak nyomán már biztosan eltalál hozzám.
0: Délben a leányka karjára vette a kosárkát, elköszönt édesanyjától és elindult. Hanem akkor a borsó már réges-régen a Vadgalambok megyében volt. A lányka nem tudta, merre menjen, hova térjen. Egyre azon emésztődött, mennyire éhezik a szegény édesapja, és mennyire aggódik majd az édesanyja, ha nem tér haza idejében. Rá is rásötétedett, ő is megpillantotta az erdei ház ablakában a világosságot, ő is bekopogtatott, és megkérdezte szépen, hogy kaphatna a szállást éjszakára. Az öreg ismét az állataihoz fordult.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok el beszédre?
0: Azok azt szólták, hogy a lányka odament a kemencepatkához, megsimogatta a tyúkocskát, végig cirógatta a kakaskát, a tehénkének meg megvakarta a két szalra közt a fejét. Az öreg kiküldte a konyhába, hogy készítsen vacsorát. A lány megfőzte az ételt, aztán föltállalta az öregnek az asztalra, de maga nem ült le.
3: Hát te nem eszel?
9: Hogyne? Én jól lakjam. Ezek a szegény jószágok meg semmit se kapjanak. Van odakint eleség bőséggel. Busásan előbb ellátom őket.
0: Hozott egy szakajtó árpát, azt kiszórta a tyúkocskának meg a kakaskának, aztán a tehénkének is hozott egy öl illatos szénát.
9: Egyetek, kedves jószágok! Aztán, ha megszomjaztatok, igyatok is.
0: Azzal elébük tett egy vödör friss vizet. A tyúkocska meg a kakaska felröppent a vödör szélére, belemártotta a csőrét a vízbe. Aztán magasba tartotta a fejecskéjét, már ahogyan a madarak szokták, ha isznak. Jókorát húzott tarkaszörű tehénke is a vízből. Mikor az állatok jól laktak, a lányka is asztalhoz ült, és megette, amit az öreg hagyott neki. A tyúkocska, meg a kakaska nem sokára a szárnya alá dugta a fejét, és a tehénke is kezdett igen laposakat pislogni.
9: Nem térhetnénk mi is nyugovóra?
0: Az öreg erre ismét az állatokhoz fordult.
3: Tyúkocskám, kakaskám, és te tarka tehénke, mit szóltok a beszédre?
0: Felelték az állatok.
6: Velünk kettő, velünk üttár,

0: A lányka felment a kamrába, felrázta a párnákat, felhúzta és megvetette az ágyakat, aztán leült a székre és várta az öregembert. Az csak hamarba is lépett, és lefeküdt az egyik ágyba. Hosszú fehér szakálla leért a lábáig. A lányka a másik ágyba feküdt be, és elaludt. Békességben pihent éjfélig, hanem akkor olyan nyugtalanság lett a házban, hogy fölébredt. A sarkokból zirregés, zurrogás hallatszott, az ajtó kivágódott, és neki csapódott a falnak. A lépcső dübörgött, mintha leszakadna, és végül olyan robaj támadt, mintha az egész tető leomlanék. A lányka először megijedt, de mert semmi baj nem érte, és a ház is elcsendesedett, csak hamar újra álomba merült. Hajnalban, ahogy a nap fölkelt, kinyitotta ő is a szemét. Hát mit látott, uram fia? Egy nagy teremben feküdt, és körülötte királyi pompa csillogott. A zöld sejemkárpitos falakon aranyvirágok virultak. Ágya elefántcsontból volt. Fölötte vörös bársony mennyezett. Odébb meg a széken egy pár gyöngyös topánka díszelgett. A lányka azt hitte, álmodik. Fényes ezüst csengőcskét látott az éjjeli szekrényén. De azt is csak álomnak gondolta. Hát kinyúlt érte. Fölemelte, hogy vajon igazi-e. A csengő megcsendült, és abban a pillanatban három díszes öltözetű szolga lépett a lány ágyához.
1: Mit parancsolsz, kedves úrnőnk?
0: A lány nem értette a dolgot, megijedt, hogy talán késő van, és az öreg már fölkelt.
2: Jaj, tüstént fölkelek, megfőzöm a reggelit, és ellátom a tyukocskát, kakaskát, tehénkét.
3: Sose fáradj!
0: Hallatszott akkor egy hang, és egy gyönyörűséges ifjú lépett a terembe.
3: Királyi fia vagyok, és ezennel megkérem a kezelet. Egy gonosz boszorka elátkozott, vénséges vén, ősz emberként kellett az erdőben élnem, és nem maradhatott velem senki más, csak három leghűségesebb szolgám. Az egyik kakas, a másik tyúk, a harmadik tehén alakjában. És mindaddig szólt a varázslat, mint egy olyan derék, jó lelkű lány nem tévedt hozzánk, aki nem csak az emberekkel törődik, hanem az állatokkal is. Te voltál ez a lány, és mai éjfélkor megváltottál minket a varázslattól. Az erdei házikó is visszaváltozott az én királyi palotámmal.
0: A lányka kezét nyújtotta a királyfinak, az pedig elküldte három hűszolgáját. Hívják el a lakodalomba az örömszülőket, a szegény favágót, meg a feleségét is.
2: Hát a két nénémet nem hívjuk el?
3: Nem. Azokat büntetésből a pincébe csuktam, és holnap reggel kiküldöm őket az erdőbe egy szénégetőhöz. Addig fognak szolgálni nála, míg meg nem javulnak, és meg nem tanulják, hogy a szegény állatokat sem szabad ilyen hagyni.

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók, itt az FM 90.3-on és a tilos.hu oldalon. Ez itt a Káosz Kapitány kalandjai, mint minden vasárnap este 8-tól 10-ig. Most a stúdióban a vendégünk Réti Virág, aki élő elektronikával fog benneteket szórakoztatni és álomba ringatni. Hallgassátok sok szeretettel most, illetve a weboldalunkon innentől kezdve örökön és örökké.

A Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek. A megszokott két havonkénti öt kiadás helyett a januárban megjelent 6 CD-s Morton Feldman Trios doboza után csak áprilisban jelent meg az Another Timber kiadó új ötös csomagja. Talán nem is baj, ha kicsit lassabban jelennek meg az új kiadványuk. Ne felejtsük el, hogy Simon Reiner a kiadó 2007-es létrehozása óta több mint 500 kiadványt adott ki, s a sok független, többnyire kis kiadók között meghatározó tényezővé vált. Olyan kiadóvá, amelynek bármely új albumával érdemes megismerkedni. A megjelent albumunk zeneileg is egy jó ideje, az induláshoz képest koherensebb zenei világot képviselnek, nem mintha azok nem lettek volna jó zenék. A kiadványok külalakja is 2012 óta egységes, ízléses, jól felismerhető. Minden Simon Reiner zenei ízlésének köszönhető. Azt is kiemelném, hogy a kiadó CD-k által sok fiatal, legalábbis számomra ismeretlen zenészeket, zeneszerzőket lehet megismerni, miközben vannak kiemelt, visszatérő zeneszerzők, illetve a kiadó házi zenekarának tekinthető Apartment House kortárs zenék előadására alakult együttes. Az április 5-ös csomagban Jürg Frey és Klaus Lang albumai mellett ott van az 1993-ban született, Londonban élő James Creed zeneszerző gitáros, akinek az Another Timber kiadónál ez a második albuma, az 1992-ben született Sylvia Lim, Londonban élő malajziai ausztrál hegedűs zeneszerző, valamint az 1990-ben született svéd zeneteoretikus zeneszerző Christopher Svensson, akinek szintén ez a második lemeze a kiadónál, és a Brooklynban és Stockholmban élő Maya Bernardo hegedűművész, improvizátor és zeneszerző lemezei. Svensson és Bernardo korábban már két albumon is dolgozott együtt. Svensson vezette a stockholmi székhelyű svéd Queen kiadót. A kiadó neve az egy karakter különbséggel írt két Queen szavakból ered. Az egyik a buddhista költők vallási költészeti gyakorlatának leírására használt kifejezés, a másik pedig a mikrotonális inflexiók által okozott melankólikus tónus jelölő elméleti fogalom. Jürg Frey, svéd klarinétos zeneszerző, a Wanderweiser zenei kollektíva tagja, több mint 50 éves pályafutása után 2022 körül betegség miatt abba hagyta a zenélést. Ezután mondta, hogy míg valaki más mindig kézbe tud venni egy klarinétot, addig senki más nem írhatja meg az ő zenéjét. A 2023 és 2025 között komponált Clarinet Quintet az első olyan jelentős mű, amelyet a visszavonulás óta saját hangszerére írt. Nem tudható, hogy ez egy búcsú, az előadói tapasztalatok leszűrése, vagy egyszerűen csak a következő darab, amit meg kellett írnia. De ez nem is érdekes, a lényeg maga a zene. A zene pedig különösen csendes. Az 54 perc alatt az öt hangszer lágy és természetes melegséggel folytat párbeszédet. A klarinét itt nem szóló hangszer, hanem a zenekar egyenrangú tagja, szerves része vonósok szövetének, velük együtt lélegzik. Frey pontosan tudja, hogyan kell beilleszteni a klarinétot egy vonós négyesbe, hogy az teljesen odavaló legyen. Az eredmény egy mély, visszafogott szépségű mű. A művet az Apartment House öt tagja, Heather Roche klarinét, Mira Benjamin, Chihiro Ono hegedű, Bridget Carey viola és Anton Lukosevic cselló adja elő. A Nové híreit hallottátok.

Az 1996-os fonóban adott Otomo Yoshi de John Rose Duo koncertet követő hosszú, 30 évig tartó szünet után május 2-án a Magyar Zeneházában megint láthattuk-hallhattuk Otomo Yoshi hidét. Ezúttal Robin Schulkosz ütőhangszeressel és Joy Baron dobossal adott koncertet. Ráadásul június 16-án Mats Gustafsson Ausztriában élő svéd szaxofonossal és Erwan Kerevac francia dudással közös triót hallhatjuk az Opus Jazz Clubban. De térjünk vissza a május 2-ai koncertre. Van néhány hozzáfűzni valóm. Szerintem az utóbbi évek legérdekesebb improvizációs zenei koncertje volt. Az improvizáció minden csinyát bemutatták, azt is, hogy mi mindennel lehet hangot előállítani, azt is, hogy a zaj is, a furcsa hangok is, a halk hangok is, a zene a szerves része, hogy milyen fontos a hangszer teljes uralása mellett az egymásra figyelés. Persze mondhatjuk, hogy ezt mindenki tudja, de akkor becsapnánk magunkat. A magyar zenészek többsége, bármennyire javul a tendencia, messze nem képes erre. Többnyire más a hozzáállásuk az improvizációhoz, sokan még mindig a free jazz-szerű megszólalást preferálják. Persze nem tisztem megmondani, milyen zenét és hogyan kellene játszaniuk a magyar zenészeknek, csak a külföldi példák azt mutatják, hogy komoly elmozdulás van ettől a felfogástól, egyre jobban hódítanak a finomabb, egymástól sokkal nagyobb figyelmet igénylő, sokszor kortárs zenei elemeket tartalmazó irányzatok. Szomorú volt látni, hogy annyira kicsi volt az érdeklődés, hogy a koncertterem felét le kellett választani, hogy ne legyen illúzió romboló az üresen kongó terem. Persze volt ennek előzménye, hiszen legutóbb a Next koncert iránt is elég gyér volt az érdeklődés, és furcsa volt látni a sok üres helyet. A magyar zenészek feladata az is lenne, hogy megismertessék, elfogadtassák az ilyen zenéket. Mert a közönség érdeklődése azt mutatja, hogy ott is vannak hiátusok. Amennyire körülnéztem, a magyar improvizáció zenét játszó emberek közül talán 4-5 lehetett ott, és ezek többsége dobos volt, amit lehet tévedek, de valószínűleg a világhírű dobosra, Joy Baronra voltak kíváncsiak. Pedig Otomo Yoshi ide a világ egyik legjobb, legfelkapottabb, legérdekesebb, legkreatívabb zenésze, zeneszerzője. Néha nem is tudom elképzelni, hogyan van ennyi mindenre energiája. Szinte minden nap koncertezik valahol, miközben sorban jelennek meg a lemezei, ír könyveket, filmzenéket, vezeti saját Little Stone Records kiadóját. A koncerten is ő volt az irányító. Valószínű nagyjából korábban már megbeszélték a koncert felépítését. Eleve egy 10 koncertből álló turné 5. koncertje volt ez, tehát már ismerték egymást. Hihetetlen volt látni, hogyan irányítja, alakítja a formációt, a koncertet. Baron fantasztikusan figyelt, koncentrált, és remekül követte Otomót. Robin Schulkowski is fantasztikus ütős, látszott, ő főleg Baronra figyel, hiszen nekik létezik egy duójuk. De bármennyire jó ütős, rajta jobban érződött, hogy nem ez az igazi terepe. Elsősorban kortárs zenék előadására szakosodott. Valahogy kevésbé éreztem az ő koncentrációját, a zenei folyamathoz kapcsolódását, de persze továbbra is állítom, hogy remek ütő hangszeres. A lényeg, jobb lett volna sokkal több zenész látni a nézők között. Persze tudom, mindenkinek sok elfoglaltsága van, de szerintem egy ilyen koncertből rengeteget lehetne tanulni. És van is az embernek számos negatív tapasztalata, de ezt most hagyjuk. Otomo Yoshi ide aktivitását jelzi az is, hogy tavaly minimum 6, idén pedig 3 albuma jelent meg. Adódik, hogy a mai Novél műsorban tőle játsszak zenéket. Elsőnek a koncert egyik felvételét hallgassátok meg.

Ezután hallgassátok meg a tavaly júniusban megjelent Minyang Zi tenor szaxofon, szoprán szaxofon, Otomo Yoshida elektromos gitár, Hiroshi Yamazaki dobok, ütőhangszerek, hangrögzítőeszköz, Takashi Sugawa nagybőgő fuvola, Punctum Visus című albumát. A maradék időben meg hallgassatok meg néhány felvételt a Japán Full Design kiadónál, idén megjelent japán kísérleti rockzenét játszó Onomagica Naharu formáció Otomo Yoshida vendégszereplésével rögzített albumáról. Az együttes tagjai Lapis gitárének, Higo Hiroshi basszusgitárének, Fujikake Masakata dobok és Otomo Yoshida gitárének.

I'm going to go to the hospital.

0: mai Novév műsorban Otomo Yoshida, japán zeneszerző, gitáros, lemezjátszó terrorista legutóbbi időkben készült felvételeiből hallhattatok. És megint elérkeztünk a műsoridő végéhez, így kénytelen vagyunk egymástól elbúcsúzni, de nem kell kétségbe esni, egy hét múlva újra lesz Novév műsor. Addig meg elsőnek hallgassátok a Számpetámp műsort. Sziasztok!
1: Attention! At this moment, you are now listening to
2: Sample Temple.
1: If you are offended by words like
3: trackboards and fat mics, 950s, SB12s, MP60s,
1: whatever, take the tape out now. This is not a pop album.
4: Yeah, yeah.
1: And by the way,
5: have a nice day and enjoy the broadcast.
6: You know what I'm saying?

Ezünk azon folyton kiarél, mint egy pianino visszhandi nem ti anyik, mint egy dinamita piarista, kimiben úgy elrejtve robban ki belőlünk a sok hit a mér. Eltelt 800 tendő, megcsináltuk egy Salt Lab Jamből, nem kevésbé utálom a Soldier csendőrt, egyre jobban kívánom a Soldier csendjét. Nem lettünk árucikkek, ti bárgyú viccek maradtatok, kis halat csipegetnek egy bán a szívből. Mély vizekben akadtatok fenn a szűrőn, a betört álma karnyi hosszú futószárán. A pacek, mint a busójárás, a dumántól fellobban az utódlás vár.

Az összes csillagot kellene hátizsákba szedni, akkor elhinnéd, hogy van értelme várni rám. Anyám, apám szemében nem mágvirágnak lenni, mágiára váltani a mániám. A más világig tartanak a stílus gyakorlatok, van itt úgyis éppen elég bárkirály. A lelkemnek harcolom ki a home office-t egy napon, mert nem lehet rend otthon, ha csak hálni jár. Ez nem a sikerüldözés a bármi áron, kísérleti útvonal a teljességig. Nem egy valóra vált lakossági álom, csak a nyelv, amit a valóságból megzenésít. Bazári a felszín, glitterek és dráma, nincs szépség hibája, nincsen elég bája. A tettes társaimnak tisztelet és hála, mi fúrunk mélyre, ez a bánya félhomája. Ez a bánya félhomája, mi fúrunk mélyre, ez a bánya félhomája. Mi fúrunk mélyre, ez a bánya félhomája. Egy időben szórakoztam és tanultam, egy életútnak bizonyul a vizsga munka. Évek múlnak, ugyanúgy formálódom, mandalák rajzolódnak a műhely forgácsokból. Cipelem álmaim tovább a ködös tájban, tündöklő vágyak által kötött pálya. Körös körül lárma, viszont örök társak kísérnek mélységben és magasságban. 2010X-től úton vagyunk, egyre kevesebbet örlődöm a múltban amúgy. Volt úgy, ahogy volt nehezebb, de úgy volt a jó múló bajok. Voltam vendégként a túloldalon, és fel sem fogtam, hogy ott járhatok. De most itt vagyok, felvettem a szolgálatot. Hivatásom, örökségem, közösségterem. A hülyen végzem munkámat, elítesz közös végtelen.

0: akárhová.
1: De bárhová? Igen. Igen.
0: Egy új, egy sohasem volt világban, igen.
1: Mondjuk a hold és a nap közé. Mondjuk Japán és a hold közé. Nakkon

taxipánban. Sétálunk, nappal alszunk, éjszaka mulatunk, írjuk a csodás versünk, festjük a csodás képeket, folyjuk a szilárdat.

Gondolkozz csak.

0: Bocsász, hogy ezzel baszódik az idő.
1: Ja, csak el, aha, jó, jövök mindjárt. Elindítod újra? Elég csak a havertől.
2: Nem mondom homár, de te már ne ott tovább. Mert Isten engem úgy se ez, minden nem túl tesz. A vászon mások oldalán, minden sokkal színesebb. Minket úgy látni onnan, mint innen a film.

Egyszerűen csak feküdjünk ki a partra. Az élet nem egy szitkom, szóval kiszínezem, mit tudom. Figyeld a történetem, mit mond. Egy kis kiruccanás, alattunk fényes nyergek megint. Frankenstein ifjú, de Frankie kicsi drebi. Tony Curtis szerepében Chaplin helye, majd Lenny. Bőrbe bújt, Charles Bronson feszi. Az úti cél,